0: azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét
1: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Seres Rezső a Szomorú Vasárnap című dal a halhatatlan szerzőjének miniszobrát a Kispipa vendéglő falán helyezte el a szobrász Kolotkó Mihály. Seres utolsó éveiben éttermi zongoristaként itt kereste a kenyerét, és nem messze innen a Dob utca 46/B számú házban született. Kolotkó egy pipa alakú domborművön jeleníti meg a komponistát. A pipából felszálló füst a wifi logó formáját ölti, szemléletesen utalva arra, hogy a Szomorú Vasárnap dallamát az egész világon ismerik, és az internetnek köszönhetően számtalan feldolgozásban, előadásban bárki meghallgathatja és megnézheti. Seres Rezső 1932-ben szerezte a Szomorú Vasárnap zenéjét. A hozzáírt dalszöveg érzékletesen mutatja be a meghalt kedves, pótolhatatlan hiánya miatti kétségbeesést, és a vágyakozást a túlvilági találkozás iránt. Az első felvétel 1935-ben készült el, és rövid idő elteltével híres, hírhet lett Magyarországon és külföldön egyaránt. A slágert az öngyilkosok himnuszának nevezték, mivel elterjedt a hír, hogy az életüknek önkezükkel véget vetők mellett sokszor találták meg a dalkottáját. Bizonyára előfordulhatott ilyen eset, hihetőbb azonban az a verzió, hogy egy ügyes marketingfogásról volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest jelenlegi címere megegyezik az 1873-ban egyesített főváros első címerével. A főváros vörös színű címerpajzsát a Dunát jelképező fehér színű hullámos szalag választja ketté. A pajzs felső mezejében Pestet jelképező egy tornyú, az alsó mezejében Budát és Óbudát jelképező három tornyú vár lebeg. Mindkét vár kapuja nyitott, bejáratának háttere égszínkék. A címerpajzsot jobb oldalról egy aranyszínű oroszlán, a bal oldaláról egy aranyszínű griffmadár tartja. A pajzson a magyar szent korona nyugszik. A címer mind teljes, mind a címerállatok és a szent korona nélküli egyszerűsített formájában is használható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, dőljenek hátra kényelmesen, ha akarnak, akkor a korai időpont ellenére popcorn, vagyis hogy pattogatott kukoricát, esetleg frutit, rapit vagy bambit is kérhetnek a perec mellé. Igen, régmúlt idők moziába invitálom önöket, illetve invitálja önöket Orbán Bori. Egészen pontosan 13-án este lesz egy különleges este, zenei este az Udvari Kamara Színházban, és azért mondtam, hogy dőljenek hátra, mert vegye át a szerepet a szerelem. Bolondulásig szeretne volna jó, ez az est címe. Ez egy Keleti Márton által rendezett film, ugye a Tanulmány a nőkről egyik betétdala, nem kisebb nagyság, mint Latinovics Zoltán, illetve Rutkai Éva is dúdolt a dalhoz, ami Fényes Szabolcsnak és Szenes Ivánnak köszönhető. Na de jóval több dallal várja majd önöket Orbán Bori és Páncél Kristóf, tehát majd az Udvari Kamara Színházban. Beszélgető társunk gyönyörűen, dúdolgatóan és búgóan Orbán Bori. Hogyan válogattatok? Kristóffal válogattatok, vagy ez a te ízlésed, te szíved, te füled?
2: Kristóffal is, illetve ugye az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg így a zenéjét, például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
1: Karádi Katalin, rendben van, Sota Irén rendben van, de te tudsz férfi is lenni, nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már én magam is törekszem rá. Hát például van a Hol van az a nyár, és ott természetesen azért az Zoltán Kristóf fogja így idézni. Én meg ugye Rutkai Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
1: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
1: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a Karádi dalokra értve. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbelest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt. Biztos, hogy azért az idősebb korosztály jobban meg lesz azért érintve. De mint maguk a filmek valóban örökzöldek, és nyilván kell ehhez egy olyan alkatnak lenni, aki nagyon szereti ezeket a régi dalokat, régi filmeket. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból ez így univerzális, így tűzhüllel is nagyon-nagyon élvezhetőek lehetnek. Hát igen, nem tudom.
1: Ki a szerelem hölgyeké, uraké, kiket vártok?
2: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tényleg nemtől és korosztálytól függetlenül. Igyekszünk azért figyelni arra, hogy a műsor ne legyen annyira szomorkás se. Tehát ez ugye nyilván benne van a szerelemben, annak a milyensége, a szép és az árnyoldala is, de azért nem mindegyik dal szól erről szerencsére.
1: Máshol is ilyen szomorkás a szerelem?
2: Szerintem igen. A vége biztosan. A kezdetéről is szoktak, úgyhogy az a része is. Itt is több fázisát fogjuk megmutatni. De hát ez tényleg, hát igen, egy úgymond legközhelyesebb téma, és mégis hát ebből merítenek sokan. Tehát így valahogy a dalok is hozzák meg ez a régi millió, ezt az állapotot, ami hát bevallom, hogy ilyen szempontból szeretek a színpadon így ebbe bele bújni, hogy így valahogy a dalok is viszik az embert. Én nagyon ezt a 20-as, 30-as, 40-es éveket szeretem, illetve még a 60-as éveket is. Igen, tehát itt voltak azok a dallamívek, azok a szövegek, ami nagyon megfog. Nem tudom, hogy én még így miként változhatok ilyen értelemben. Az biztos, hogy fantasztikus és csodálatos filmek voltak, és vannak. Nekem ez a kor, ami kicsit így bekattant.
1: Kell-e a ruháddal neked törődni ilyenkor?
2: Igen, én szeretek tényleg az adott esthez méltón felöltözni, amennyire csak persze megtehetem, mert nem tudom, hogy ez általában hogyan sikerült, tehát igyekszem olyan klasszikus darabokat felvenni, ami esetleg így méltó lehet így a dalokhoz, meg az estnek a hangulatához, meg a közönség számára is, így minél jobban meglegyen ez az összhang, amennyire ez lehetséges és tőlem telik.
1: Köszönjük szépen a külsőre is vonatkozó válaszokat. Az biztos, hogy június 13-án az Udvari Kamara Színházban lesz a Bolondulásig. Szeretni volna jó est, jön lehet jót nosztalgiázni, lehet a szerelemre gondolni, sőt, ezt néha kötelező, meg a jó magyar filmekre, köszönhetően Páncél Kristófnak, illetve a Reggeli Express vendégének, Orbán Borinak.

Bepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, hozva magával egy születésnapostól egy idézetet. Robert Schumann ugyanis azt írta, hogy az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. Így tekint rá ezek szerint Szentpéteri Gabriella Szokolai Ádámra, és ők ketten négykezes estet tartanak, nem csak az idézet, hanem a jó kapcsolat mián is. Szombaton este 7-kor az Óbudai Társaskörben 20 év közös munkája érlelődött ki, két művész lesz a pódiumon, a virtuózitás és a szenvedélyes előadásmód találkozik, zene összeállításaik pedig rendre fantasztikus koncertélményt nyújtanak majd, egyrészt Ravel Lúdanyó meséivel, másrészt Saint-Saënnal, a Tól az állatok farsangjával, aztán Fauré és Debussy is ott lesz, tehát igazán franciás lesz, mert hogy ez a franciás mesék négy kézre sorozat, még egyszer, tehát szombaton este 7-kor Szentpéteri Gabriellával és tanítványával, aki mester, Szokolai Ádámmal. Találkozzanak a generációk, a nyár szóljon az unokák és nagyszülők hangversenyeiről, az 5-ös 10-ben biztosan, szombaton délután 3:30-kor Mozarttal, Vivaldival, Smetanával, Mendelssohnnal, és így a 4 évszak elhangzása után mindenki kibékül a generációkkal, a nyári hőségben elálmosodó ember is benne van, és egy ünnepélyes menyegző ugye majd Mendelssohntól, amit a kézenfogott unokák is élvezhetnek és dúdolhatnak majd a nagyszülőkkel az 5-ös 10-ben szombaton 9:30-kor. Aztán pedig lehet és szabad táncolni, 200 év kerengőit tárja majd elénk szerdán este 7-kor a Régi Zene Akadémia gyönyörű épületében Király Ádám, és ez a keringő műfaji keletkezésétől kezdve végigköveti, mármint a koncert, egészen a 21. századi kortárs zenéig, Mephisto keringő, Kék Duna keringő parafrázisa, de ott lesz még Kurták Györgytől a Keringő Fantázia névvel filmjelzett darab is, amik eltérhetnek ezek szerint egymástól stílusban, korszakban, dramaturgiailag mégis egyetlen nagyívű keringő kompozícióra készüljenek szerdán este 7-kor a Régi Zeneakadémián Király Ádám jóvoltából. Minden generáció fogjon kezet a másikkal, táncoljanak együtt, ha ez jó tanács, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.
1: Én is annak, hogy eljöttél. A legutóbbi időkben csak telefonon beszélgettünk, de hát végre itt vagy a stúdióban. Mondjuk azért nem először.
2: Nem először, és nagyon örülök az ismételt személyes találkozásnak.
1: Gyeresűrűben. Negyedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi főplébánia templomban, amely ugye Liszt Ferenc egykori kedvenc budapesti temploma. Májusban már beszélgettünk erről az eseményről, de most újabb állomáshoz érkeztünk. Mi az, amire legközelebb készültök?
2: A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált mindig két blokkra osztjuk. Ahogy említetted, májusban már beszélgettünk az első blokkról. Ebben három koncert volt, illetve egy dokumentumfilm bemutató. Nagy sikerrel valósultak meg ezek a koncertek, teltház előtt zajlottak, és úgy éreztem, hogy egyrészt a külföldi művészeket is, illetve a közönséget is elvarázsolta a belvárosi főplébánia templom különleges akusztikája és az ország egyik legjobb koncertorgonája, amely templomunkban található. És következik a júniusi blokk, amelyben pedig 5 hangverseny lesz. Rendkívül színes lesz ennek a blokknak a programja, és ebben a blokkban lesz a legnagyobb része is a fesztiválnak. Összehasonlítva a korábbi évekhez képest, minden évben 5 vagy 6 koncertet szerveztünk, most júniusban 5 eseményünk lesz. Rendkívül színes lesz a program, fiatal tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget kínálunk, illetve 2 orgonaművészhölgy érkezik a fesztiválra, mindketten kiváló nemzetközi orgonaművészek, 4 magyarországi ős bemutatóra is sor kerül, kifejezetten olyan művekére, amelyeket a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra rendeltünk meg, illetve a fesztivál zárásaként pedig a Liszt Ferenc szimfonikus zenekarral fogom Francis Poulenc G-moll orgona versenyét játszani.
1: Hogyha lebontjuk a különböző programokat, akkor mi a következő alkalom?
2: Június 17-én Dénes András harsonaművésszel fogok koncertet adni, aki fiatalkora ellenére több nemzetközi harsona versenynek a győztese már. Néhány héttel ezelőtt volt a diploma hangversenye a Zeneakadémia nagy termében, amely teljes egészében megtelt, és ott is játszottunk közösen ezen a koncerten. Olyan művek fognak tehát elhangozni, amelyek harsonára és orgonára íródtak. Ez egy rendkívül különleges párosítás, de egy igazán azt mondhatjuk, hogy királyi hangzást eredményez a harsona és orgona párosa. Liszt Ferenc tiszteletére szervezzük ezt a koncertet, aki 215 évvel ezelőtt született. Tehát Liszt Ferencnek egy harsona orgona művével, a Hozannával fogunk kezdeni, majd olyan művek fognak elhangozni, olyan kortárs orgona kompozíciók, amelyek kifejezetten a fesztivál megrendelésére, Liszt Ferenc tiszteletére íródtak. Szeretném a kedves hallgatók figyelmét arra felhívni, hogy nem kell megijedni attól, hogy most itt ennyi kortárs mű ősbemutatójára sor kerül majd, hiszen én nagyon élvezem azt, hogy a kortárs zenei paletta a mi korunkban az rendkívül színes. Azt lehet mondani, hogy nincsen egy egységes zenei nyelvezet, hanem minden zeneszerző nagyon egyéni módon komponál, és arra is törekedtem, hogy valamennyi zeneszerző generáció képviseltetve legyen, így Hollós Máté, Bánkövi Gyula, Solti Árpád és Virág András Gábor komponáltak új műveket a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra. Mindegyik mű teljesen más módon kapcsolódik Liszt Ferenc életművéhez, de rámutatnak arra, hogy hogyan él tovább Lisztnek az öröksége a mai világban, hogyan hat és hogyan inspirálja az alkotókat. Ahogy említetted, a belvárosi főplébánia templom Liszt Ferenc kedvenc budapesti temploma is volt, emiatt tartottam nagyon fontosnak többek között, hogy megemlékezzünk erről a jeles évfordulóról.
1: Hát neked Liszt kutatóként pedig nyilvánvalóan ez különösen fontos, hogy abban a templomban vagy zeneigazgató, ami Liszt kedvence volt. Erről még szó lesz, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zenei igazgatója. Ugye éppen negyedik alkalommal rendezitek meg a fesztivált, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált. Annak idején mi hívta életre, mi volt a missziója?
1: 2023-ban indítottuk el a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált hagyományteremtő szándékkal. Ekkor volt a belvárosi főplébánia alapításának 975. évfordulója. Ez a főváros legrégibb egyházi közössége is, és maga a templom is a város legrégibb temploma. Most már tudjuk, hogy a 13. században épült a mostani gótikus templom. Ekkor indítottuk el tehát a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált, amelynek a legfontosabb célkitűzése a különböző nemzetek zenekultúrájának bemutatása a magyar közönség számára, illetve kulturális hidak, barátságok építése a művészeten keresztül. Az inspirációt ennek a fesztiválnak az elindításához elsősorban a külföldön megélt élményeim adták. Nagy örömömre sok lehetőséget kapok arra, hogy külföldi orgona fesztiválok, jelentős orgona fesztiválok keretében hangversenyt adjak, és a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál elindítása előtt rengeteget beszélgettem különböző országokban ezeknek a fesztiváloknak a szervezőivel, illetve én magam is művészként igyekeztem azt mindenhol letapogatni, hogy hol és hogyan szervezik meg ezeket a fesztiválokat, illetve én magam is tudom azt, hogy milyen feltételeket kell biztosítani a művészeknek ahhoz, hogy a legtöbbet ki tudják magukból hozni. Tehát mindezek inspirációul szolgáltak, illetve az is, hogy a külföldi koncert körútjaimról én rendszeresen újabb és újabb zeneművekkel térek haza, és azt gondolom, hogy ebben is egyedülálló a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál, hiszen én azt tapasztaltam, hogy a Magyarországra látogató külföldi orgona művészek általában a kanonizált repertoárból válogatnak. Van körülbelül 30-40 nagyon jól ismert zenemű, amelyek tényleg mesterművek és az orgona repertoár gerincét alkotják. Viszont nekem az jutott eszembe, hogy milyen érdekes lenne megmutatni a nemzetközi orgona kultúrának a sokszínűségét azáltal is a közönségnek, hogy minden művészt arra kérek, hogy elsősorban a saját nemzeti repertoárját mutassa be. Természetesen azért ebben volt is rizikó, sok szervező, és szerintem joggal úgy gondolja, hogy azért a jól ismert zeneművekre könnyebben megtelik a koncertterem, illetve egy nagy templom. Viszont én hittem ebben az ügyben, és már az első évben azt a visszajelzést kaptuk a közönségtől, hogy nagyon izgalmasak, érdekesek voltak ezek a koncertek, nagy sikert arattak, ezért érdemes ezt a fajta vonalat folytatni. Ehhez még azt vettem hozzá a második évétől a fesztiválnak, hogy minden művészt arra is kérek, hogy legalább egy magyar zeneművet tűzön ki a műsorára. Ahogy említettem, a kulturális kapcsolatok, barátságok építése a művészeten keresztül, ez is egy fontos célkitűzése a fesztiválnak, és mindig nagyon érdekes látni azt, hogy milyen zeneműveket választanak a külföldi művészek. Általában én ezt nem szoktam megmondani, csak annyit mondok, hogy választanak bármilyen magyar zeneművet, hiszen ez rámutat arra, hogy a különböző külföldi országokban kik azok a magyar zeneszerzők, akiknek a művészete az meghatározónak számít. Természetesen kapcsolódva a templomnak az örökségéhez, zenei múltjához a legtöbben Liszt műveket választanak, de nagyon sok Kodály mű is elhangzott már, illetve Gárdonyi Zoltánnak a kompozíciói.
0: A nemzetközi tapasztalatok, amelyekben jócskán volt részed, nagyon sok gyakorlati példát is mutathattak számodra egy fesztivál szervezéséhez.
1: Ez valóban így van, tehát nagyon sokat beszélgettem különböző fesztiváloknak a szervezőivel, akivel közeli, akár baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, hiszen azért ezek alapvetően bizalmas információk, de azért az is amellett szólt, azt gondolom, hogy jó tanácsokkal ellássanak, hogy mégiscsak egy külföldi nagy fesztivál az nem jelent konkurenciát, sőt azóta együttműködések is kialakultak különböző fesztiválokkal. Idén például a belgrádi Dies Organorum nemzetközi orgona fesztivállal fogunk együttműködni, Julian Emanuel Beckernek fogunk szervezni, aki egy rendkívül tehetséges fiatal német orgonaművész, és a Szent Ábánszi orgonaverseny, illetve a lipcsei Bach versenynek a legfiatalabb győztese, tehát neki szervezünk közösen egy koncertkörutat. Szerbiában is, Magyarországon is két koncertet fog adni Julian Emanuel Becker.
0: Ez már a közös kapcsolódás eredménye. Jövünk Igen. vissza, a közös kulturális kapcsolódás eredménye. Jövünk vissza Mészáros Zsolt Máté orgonaművésszel, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetőjével itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és országgyűlési képviselők

0: Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Ugye korábban már beszélgetünk, ez a második felvonás, a második része magának a fesztiválnak. Milyen különböző programok követik majd a június 17-i dátumot?
1: Június 21-én vasárnap Federica Iannella érkezik Olaszországból. Az olasz orgonaművészek koncertje mindig az egyik csúcspontját jelenti az Orgona Fesztiválnak, hiszen ők is a saját nemzeti repertoárjukat hozzák, amely rendkívül virtuóz és élvezetes, sőt a 19. századi orgona repertoárhoz az elsődleges inspiráció forrást az olasz opera jelentette, főleg Donizetti, Rossini és Verdinek a munkássága. Ilyen orgonaműveket is hallhat tehát a közönség Federica Iannella koncertjén, aki nem csak hogy egy elismert nemzetközi orgonaművész, hanem a historikus előadói gyakorlatnak is a specialistája, hát többek között egyébként a 19. századi olasz történelmi hangszerek megszólaltatásának és az ahhoz kapcsolódó repertoárnak. Több díjnyertes lemezfelvétele is jelent meg, amelyen 19. századi olasz zeneszerzők, mint például Morandi vagy Rossininek a művei szerepelnek. Június 24-én egy magyar-lengyel diplomáciai eseményre kerül sor, a lengyel intézettel közösen szervezünk egy megemlékező eseményt, hiszen a 70. évfordulója van idén a poznányi felkelésnek és az 1956-os budapesti forradalomnak. Egyébként pont ezen a héten van a poznányinak a 70. évfordulója, ezért szerveztük erre az időpontra a koncertet. Lídia Kszaszkiewicz, lengyel származású zongoraművész és orgonaművész fog érkezni hozzánk, aki egyébként Franciaországban lakik, több nemzetközi versenynek a győztese, a Laoni katedrálisnak az orgonaművésze. Vele fogunk egy közös koncertet adni, ahogy említettem, a magyar-lengyel barátságnak az ünnepe lesz ez az esemény. Szent Mise is fog hozzá kapcsolódni 17 órakor, 18 órakor egy kiállítás nyílik majd a feltemplomban, és 19.30-kor kezdődik Lídiával a közös hangversenyünk, ahol én Egmont nyitányt fogok játszani, Beethoven Egmont nyitányát saját átiratomban, amely az 1956-os forradalomnak gyakorlatilag a himnusza volt, illetve az a zenemű, amely legtöbbször hangzott el a rádióban, illetve lengyel művet, Simanovszki bémol etüdjét, és Lídia pedig Liszt Ferencnek a legjelentősebb orgonaművét, Fantázés fúga, az Ad nosat salutare mundam kezdetű korál dallamára. Ez a cím ennek a több mint fél órás kompozíciónak, amely az egész orgonairodalom egyik legjelentősebb, legnehezebb alkotása, tehát ő ezt fogja előadni a magyar-lengyel barátság jegyében.
0: Milyen szempontokat veszel figyelembe a program összeállításánál?
1: A fesztivál alapkoncepciója a különböző nemzetek zenekultúrájának a bemutatása, tehát arra szoktam kérni az orgonaművészeket, hogy a saját nemzeti zenekultúrájukat mutassák be, de törekedve arra, hogy különböző zenetörténeti korszakok is megjelenjenek, tehát akár a baroktól a kortárs zenéig, ami azt jelenti, hogy mondjuk 4-5 különböző korstílusnak az alkotásai szólalnak meg, emellett legalább egy magyar művet is a műsorukra tűznek, természetesen egy ilyen apropóhoz kapcsolódva, mint ez a jeles évforduló, adta magát az ötlet, hogy Beethoven Egmont nyitányát megszólaltassam, hiszen ez kapcsolódik az 1956-os forradalomhoz. Lídia pedig egyúttal tisztelegve Liszt Ferenc születésének 215. évfordulója előtt választotta ezt a nagyszabású orgonaművet.
0: Tehát azért vannak olyan események, amelyek felülírnak mindent.
1: Igen, vannak mindig olyan aktualitások, amelyek azért befolyásolják a műsorválasztást.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Mészáros Zsolt Máté orgonaművésszel, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetőjével, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a Belvárosi Főplébánia templom zeneigazgatója. Ugye májusban már volt egy nagy korszaka a fesztiválnak, vagy nem is tudom, hogy mondtad korábban?
1: Két blokkra
0: szoktuk osztani a fesztivált. Igen, és aztán a mostani pedig június 17-ével kezdődik. Az előbb már említettél két koncertet, mi az, ami még hátra van, milyen hangversenyekre készülhet a közönség?
1: Június 28-án Julian Emanuel Becker, fiatal német orgonaművész érkezik a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra, aki mindössze 24 éves, és a legfiatalabb győztese a Szent Albánszi Nemzetközi Orgona Versenynek, amely a világ egyik legjelentősebb versenye, illetve a Lipcsei Bach versenynek. Az egyiket 18 éves korában, a másikat 19 éves korában nyerte meg. Nagyon fontos új célkitűzése a fesztiválnak, hogy a fiatal tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget kínáljunk. Korábban említettem, hogy Dénes András fiatal harsona művész is közreműködik majd június 17-én az Én Hangversenyemen, aki szintén többszörös versenygyőztes, illetve Julian Emanuel Becker is szintén ezt a vonalat a fiatal tehetségek közreműködését erősíti. Aki Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc és Mendelssohn műveit fogja előadni. Mindenképpen érdemes erre a koncertre eljönni, egy rendkívül fiatal és virtuóz, tehetséges orgonaművész Julian Emanuel Becker még saját átiratot is fog játszani a koncertjén. A fesztivált az idei évben július 1-én fogjuk zárni. Azt gondolom, hogy igazán ünnepélyes és méltó módon a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarnak a közreműködésével, amely Magyarország egyik legrégibb zenekara, 1829-ben alapították. Sokszor dolgoztunk már együtt ezzel a zenekarral és vezetőjével, Kócem Péterrel, és hát egy különösen nagy öröm számomra, hogy Liszt Ferenc nevét viselő szimfonikus zenekar működik közre a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválon, akik Bartók és Liszt Ferenc műveit fogják megszólaltatni, illetve közösen Francis Poulenc G-moll orgona versenyével fejezzük be majd a fesztivált.
0: Addig azért még jó néhány varázslatos pillanat hátra van, de mesélj egy kicsit a lisztkutatói munkádról is, hiszen bizonyára egy pillanatra sem állsz meg. De hát körbevesz téged egyébként a Belvárosi Főplébánia templom, amely Liszt a mester kedvenc temploma volt, úgyhogy azért neked, nem is tudom, szóval, hogy ott van ez az állandó inspirációs forrás.
1: Valóban hatalmas inspirációt jelent az, hogy napi szinten ugyanazokon a lépcsőkön mehetek fel a karzatra, amelyeken Liszt Ferenc is számtalan alkalommal megtette ezt az utat. Ez a mindennapokban nagyon sokat jelent számomra lelkileg, és nagyon örülök annak, hogy a kutatói tevékenységem is összetudott fonódni az itteni egyrészt zeneigazgatói, másrészt pedig művészeti tevékenységemmel is, hiszen egy ikonikus Liszt helyszínnek, emlékhelynek számít a Belvárosi Főplébánia templom, tehát azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely arra, hogy Liszt Ferencnek az örökségét ápoljuk és az ő zeneműveit rendszeresen megszólaltassuk.
0: Történt egy áttörés a munkádban.
1: Befejeztem az összkiadást, amin éveken keresztül dolgoztam a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként. Liszt Ferenc összes orgona és harmónium művének az összkiadásáról van szó. Már most folyamatban vannak a tárgyalások a kiadással kapcsolatban. Egy nagy német kiadót szeretnék ennek az ügynek megnyerni. És ami egy hatalmas áttörést jelent, hogy már számos helyen bemutathattam a kutatásom eredményeit Németországban is. Például mesterkurzust tartottam a Weimari Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán, és az idei évben pedig két nagyon jelentős Liszt helyszínen fogok koncerteket adni. Egyrészt a Merseburgi Dómban, amelynek orgonájára Liszt több zeneművet is komponált, illetve Dénstedtben, amely Weimartól 15 percre található, ahova pedig tanítványával és orgonista barátjával, Alexander Wilhelm Gottschalkkal rendszeresen kiártak orgonakonferenciákat tartani, illetve hangversenyeket is adtak. Szeptemberben mind a két helyszínen fogok koncerteket adni, a Merseburgi Domban 3 hangversenyt is, illetve Dénstedtben 1 koncertet, illetve ami egy óriási öröm számomra, hogy Merseburgban a felkérésem nyomán egy magyar tematikájú, magyar zenei fesztivál fog megvalósulni, a Merseburger Orgeltágénak, amely Németország egyik legjelentősebb nemzetközi orgona fesztiválja, most magyar tematikája lesz, amelyre felkértek, hogy ajánljak közreműködőket, és el is fogadták a javaslataimat, tehát számos magyar művész és együttes fog még mellettem is koncertet adni ezen a nagyon jelentős németországi fesztiválon, köztük például az Angelika leánykor is. A 90 perces szólókoncertem mellett velük is adok majd egy nagy koncertet az egyik este.
0: Sok sikert kívánok ehhez is, és hát az előttünk álló fesztiválhoz is, amelynek ugye a második blokja következik most. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbb átételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt kedves hallgatóinknak, arccal a napsütés felé, illetve nem biztos, hogy arccal, erős UV-sugárzást ígértek a mai napra is, úgyhogy megpróbálok a művészetektől elrugaszkodva picikét földi lenni, illetve nagy F-fel földi ember lenni, és olyan tanácsokkal szolgálni, amik szerintem rendkívül hasznosak, de csak visszatérünk oda, hogy ne vessünk egy jót, mert hogy ilyen nagyon matematikás napot tartunk. Egyrészt Félix névnap van, elnézést minden Félix-től, de van Piramus, Primus, Pelágia, Ludovika, Főbe, Feliciana, Enciana névnap is, legalábbis az én fejemben azért ezek eddig távol állnak a Jancsi, Peti, Sári, Kati gyertek ide vonulattól, de meg lesz ennek is nem a böjtje, hanem a haszna, úgyhogy beszélgetünk érdekes dolgokról, sok milliárd évről, mégpedig úgy, hogy a reggeli expressben 7 óra 27 perckor a hétvégére szombatra, Szentendrére invitáljuk önöket, ott van Dunapart, van lángos, van gyönyörűség, minden, de van egy japán kert is, ezt tessék megnézni, és most egy egész napos minifesztivállal várja önöket Lakatos Ábel, aki a porcelán szobrait hozza, meg a tüzes állat plasztikáit, meg a jó szándékát, hogy megismertet mindenkivel mindent az agyagról, arról az anyagról, ami több millió éve velünk van, és már a tűz feltalálása, vagy a tűz ember általi hasznosítása előtt is használtuk arra, hogy kifejezzünk valamit, úgyhogy jön teaszertartás, agyagozás, ami jó nagy salazást jelent gyerek szemmel, aztán pedig jó kis koncertek, mindez a japán kertben Szentendrén, de kivesézzük még a reggeli expressben, aztán pedig olvasunk egy jót, ünnepi könyvhét, a 47-es standot tessék most keresni 8 és 9 óra között, az Open Books kiadó izgalmas újdonságai érkeznek, persze, hogy Kepes Andrással és Alga Ugni Hesztával, de hát ezt nem kellett volna mondanom, mert ez az én szakmám. Ami viszont nem biztos, hogy az én szakmám, az az 50-es években járó férfi története, aki a társkereső appok világában keresi az újrakezdést. Ehhez közöm nincsen, előre szólok, és a feleségemnek is szólok. Ez viszont Havas Juli Második csillag jobbra című új regényének témája, tematikája és kiinduló pontja. Nagyon várták Havas Juli könyvét, mint ahogy én nagyon várom Csányi Vilmos könyvét. Ez a Látogató, ráadásul egy Balázs nevű főszereplővel, aki megérkezik jó néhány év ezred múlva egy földre, ahol tulajdonképpen minden rendben van, a feltűnő, hogy csak 70 ezren vagyunk, és ez bőven elég. Súgok én, de hát súgni majd Bükler András, az Open Books vezetője fog 8 óra után, aki itt lesz velünk látogatóban. Aztán marad a nem súgás, hanem a búgás, mert hogy Keresztes Ildikóval beszélgethetek egy jót. Egyrészt van június 23-án ez a libabőr, ez a Szent Iván éri éjszakája rendezvény a Papp László Budapest Sport Arénában egy óriási közös énekléssel, hihetetlen nevekkel, Wolf Katitól Olá Gergőn át Péterfi Borin keresztül, ugye a mi vendégünk Keresztes Ildikóig, aztán jól megkérdezem, hogy milyen a nyár, így művész füllel szemmel, és természetesen még születésnapokat is kivesézünk, és próbálok programokat ajánlani mindenről, ami jó, könnyed és nyugodt, mert hogy ezek valának a mi jelszavaink, és akkor megint visszatértem a madarasságomhoz, de az biztos, hogy az első német tánccal indítunk, és hogyha megengedik, akkor mindenki táncra is, táncba invitálok, táncba hívok és táncra invitálok, úgyhogy jó szellőztetést, kávézást, gyerekindítást, vagyis hogy remek június 9-e reggelt és délelőttöt kívánok itt velünk, egészen 10 óráig a klasszik nyitánnyal, tényleg táncra föl.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És természetesen, illetve hát nem biztos, hogy természetesen, de remélem, hogy megszokottan, mostanában a mindfulness témaköréből választunk idézeteket. A tudatos jelenlétről van szó, amikor nem csak úgy lebegünk a térben, meg a helyünkön, hanem el is fogadjuk azt, teszünk is érte, és tényleg a pillanattal foglalkozunk, nem zavaró körülményekkel, nem a múlttal, nem a háttérben csicsergő madarakkal, bár nagyon jól csinálják. Szóval itt jöjjön egy idézet Jacqueline Winspear-től, ha jól mondom, és ha jól olvasom a hölgy nevét, rejtélyíró, így írják körbe, az első világháború utóhatásait föltáró Maisie Dubs könyvsorozat szerző. Ja, bocsánat, és tényleg így hívják ezt a műfajt, bár nem ért még akkor, mármint az első világháború idején, de az 1955-ben született Jacqueline valóban kérdőjelekkel foglalkozik, és valóban rejtélyekkel foglalkozik. Hála Istennek, maga mi tudatunkkal is foglalkozik. Szóval azt mondja ő, és szerintem valljuk ezt mi is, hogy az elme elcsendesítése nagyobb feladat, mint mozdulatlanná tenni a testet. De az igazság csak is azokban, a csendes vizekben tükröződhet vissza. Na, ebben volt aztán képváltás, meg irodalom, meg szépség, meg művészet, de a legfontosabb, hogy figyeljünk magunkra, hogy mit súgunk magunknak. Nem véletlen ez. Hú, de filozofikus lettem, de hát egy Félix névnapon ez így is dukál, úgyhogy folytassuk könnyedén és nyugodtan a Nyitányt június 9-én, kedden délelőtt. Na jó, reggel!

7 óra 27 perc, reggeli express, szombat, szabadság, Szentendre, meg sok agyagozás, illetve kerámia, vagy porcelán. Sok ezbetűt nem tudtam összehozni, de Lakatos Ábel segítségével és neki köszönhetően a Dani Zoltán által megálmodott szentendrei japán kert különleges természeti környezetében egy különleges mini fesztiválra mehettek el tényleg szombaton. Ez pop-up kiállítás, tehát tényleg csak egy napon át lesz, de egész Szentendrét át íveli és öleli, mert hogy el lehet vinni a kicsiket jól összesalatni magukat Dunapartra, aztán készülhetnek jó zenékkel, meg vásárokkal, de hogy mi is tulajdonképpen ez, vagy képzőművészet, vagy valami más, erről faggatja a reggeli express Lakatos Ábel kerámia művészt. Szentendre japán kert szombaton Lakatos Ábel is vár mindenkit jó zenékkel, jó vásárral, jó segítőkkel, meg a gyönyörű Szentendrével, ahol több millió éve gyűjthető már, illetve nem biztos, hogy millió éve, de az biztos, hogy az agyagozás az egy nagyon jó dolog, úgyhogy érdekes szombatot, jó időt, és piszkos kezeket kíván mindenkinek a reggeli express.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, reggeli express, szombat, szabadság, Szentendre, meg sok agyagozás, illetve kerámia, vagy porcelán. Sok ezbetűt nem tudtam összehozni, de Lakatos Ábel segítségével és neki köszönhetően a Dani Zoltán által megálmodott szentendrei japánkert különleges természeti környezetében egy különleges mini fesztiválra mehettek el tényleg szombaton. Ez pop-up kiállítás, tehát tényleg csak egy napon át lesz, de egész Szentendrét átíveli és öleli, mert hogy el lehet vinni a kicsiket, jól összesarazni magukat a Dunapartra, aztán készülhetnek jó zenékkel, megvásárokkal, de hogy mi is tulajdonképpen ez, hogy képzőművészet vagy valami más, erről faggatja a reggeli express Lakatos Ábel kerámia művészt.
2: Egyszerre mondhatjuk, hogy képzőművészet vagy iparművészet. Ez nagyjából abból szokott kiderülni, hogy funkcionális tárgyakat készít valaki, vagy szobrokat, vagy valamilyen gondolatot hordozó művészeti alkotásokat hoz létre. Azt hiszem, hogy az, hogy én kerámiával foglalkozok, abban a japánnak nagyon nagy szerepe van, és ilyen szempontból nagyon kapcsolódik a munkám a japán kerthez. 2011-ben 2 hónapot tölthettem ki Japánban, ahol mesterektől tanulhattam, fatüzes égetést tanulhattam, és korongozást, illetve hát a japán kultúrával viszonylag közelről ismerkedhettem, és habár előtte én inkább porcelán dizájnnal foglalkoztam, amikor az egyetemre jártam, illetve Herenden, mikor diplomáztam, de amikor Japánból hazajöttem, akkor már engem is inkább az érdekelt, hogy a saját agyagomat gyűjtöm, fatüzes égetéssel hozok létre tárgyakat, és korongozásra is elkezdtem mélyebben foglalkozni. Az agyagozás egy olyan jó médium, amin kortól függetlenül mindenki tud kapcsolódni a saját kreativitásához. Akár hogyha nagyon profi szinten akarja űzni, vagy akár hogyha csak egy gyurmázni szeretne. Mindenképpen minden generációnak egy nagyon jó eszköz az agyag a kezében. Már akkor is készítettünk agyagtárgyakat, amikor még a tüzet se ismertük. Tehát vannak napon szállított kerámia leletek. Ez az egyik legrégebb óta használt médium gyakorlatilag az ember kezében. Elkészíthetett egy ember egy kis telket, de aztán így rákarcolhatta azt a mintát, ami valami fajta többletjelentést hordozott a számára. Az az idősík, amiben az agyag működik, az egy olyan geológiai ritmusba szólal meg, hogy abban egy emberöltő, vagy akár egy egész emberi történelem, az nevetségesen kevésnek tűnik. És ami most éppen szilárd, mondjuk az én porcelán szobrom, az mondjuk 100 000 év múlva, 1 millió év múlva, vagy 10 millió év múlva valószínűleg a magmába fog fortyogni, vagy újra egy másik hegy tetején lesz anyagjaiban megtalálható. Ahogy összegabajodnak a különböző év múlva valószínűleg a magmába fog fortyogni, vagy újra egy másik hegy tetején lesz anyagjaiban megtalálható. Ahogy összegabajodnak a különböző történetek, a különböző anyagok az én

0: különböző helyeken fölelhető anyagoknak a kémiai összetétele más, ugye ezáltal más színűek lesznek majd a végeredmények, vagy más keménységűek, máshogy deformálódnak, stb. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy az adott helyen létező kultúráknak, embereknek a története is, ugye van egy ilyen mondásunk, hogy így leszivárodnak a talajba. Tehát, hogy azokat így nem csak a saját porrálevésünk kapcsán, de egyszerűen csak az életük mindennapjai kapcsán megtörtént események valahogy így a talajba kerülnek, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen helyi agyaggal dolgozunk, akkor azon kívül, hogy a tavaly nyáron ott elégett tábortűznek a hamuja befolyásolja kémiailag a végeredményt, azon kívül a 20 000 évvel ezelőtt, vagy a 10 évvel ezelőtt lejátszódott emberi, vagy geológiai történetekkel is dolgozunk. Lehet érezni, hogy hogyan, mennyire automatikusan nyúl az agyakhoz valaki.
1: De mi ez a beszélgetés Csányi Gergellyel?
0: Ahol a kapitalizmus és a geológia van párhuzamba állítva egymással. Ugye van egy ilyen alapvető mondás, hogy úgy szokták nevezni a mostani földtörténeti kort, amiben élünk, hogy antropocén. Ez azt jelenti, hogy az a földtörténeti kor, amiben az ember már a földön megvan. Viszont egy újabb nézet szerint igazából jobb lenne kapitalocénnek nevezni ezt a földtörténeti kort, mert hogy az ember jelenléte a földön, az a földnek a geológiáját nem változtatta meg a maga x millió évén keresztül. Ellenben a kapitalizmus jelenléte a földön az elmúlt 300 évben drasztikusan befolyásolta a Földnek a geológia. Én a szobraimban van egy sorozatom, amit szintén kapitalocén címet visel. Én itt ebbe azt vizsgálom, hogy azok a ember alkotta formák és anyagok, amikkel most dolgozunk, vagy amikkel akár én dolgozok a saját termelésem kapcsán, vagy a saját alkotásom kapcsán, azok hogy fognak kinézni 100 000 év múlva, 200 000 év múlva, 1 millió év múlva? Mi marad ebből az egészből? Vagy így hogy fog kinézni az, amit most csinálunk? Egy olyan idősíkon, ami nem emberi léptékkel fölfogható. Ez egy annyira kivételesen gyönyörű hely, és egy olyan ékszerdoboz, ha még valaki nem járt a japán kertben, mindenkinek javaslom, hogy akár a programon kívül is, de örülök, hogyha a programon meglátogatja, hogy igyekeztem minél több embernek megjelenési lehetőséget biztosítani, ha bár az én kiállításom, de szintén nagyon jól fog szólni, és nagyon jól fog kinézni az elektronikus zenei kísérleti koncertek a pagoda alatt, a tó fölött, vagy nyilván a Macsa Workshop is adja magát a Tea Pavilonba, ami egyébként a Magyarország egyetlen szabadon használható Tea Pavilonja jelenleg. A csavan az azt jelenti, hogy Tea Tál, japánul, a csa az ocsa, az a tea, a van, az pedig a tál. Ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy szertartási edény, vagy azt is mondhatnánk, hogy tea ivó tál, amit a klasszikus japán tea szertartásban használnak. Hogyha ugye a transzcendenssel van valami kapcsolat az embernek, akkor már nem tud csak a földdel foglalkozni, viszont a földtől elszakadni is iszonyat nehéz, meg nem is biztos, hogy egy életen belül kell megoldani. Szóval igen, a kettő közötti lét az, ami az legizgalmasabb. Itt egy hármas egység van. Ugye vannak a tárgyak, amik valamilyen szinten besimulnak a japán kertnek amúgy is egyfajta művészeti alkotásságába. És ehhez van, ugye a japán kertnek is van egy hangja, a madácsi csergés, a vízcsobogás. És ehhez gondoltam, hogy hozzáadok egy nagyon kicsit, ahogy én tárgyaimat is, amik azért valamelyest ilyen kősziklákra hasonlítanak, vagy vannak ilyen állatfiguráim, próbálok óvatosan egy plusz személyes réteget hozzáadni a japán kertnek a szépségéhez. Úgy szeretnék lehetőséget adni a zenészeknek, hogy a saját személyiségükből megmutassanak egy réteget egy olyan környezetben, ami már alapból teljes. Ez egy pop-up kiállítás, tehát egy napig lesz látható. Nem csak velem lehet majd a gyagos workshopon részt venni, hanem ez egyik kedves műhelytársam Islai Kitti is egy workshopot fog tartani, aki egy ilyen szabad alkotást fog celebrálni gyakorlatilag a helyszínen. Velem inkább ilyen funkcionális tárgyakat lehet majd készíteni, kis mozsarat vagy egy kis csészét a szentendrei agyagból. Kitti inkább magára az alkotásra fog koncentrálni, és nem annyira a tárgyra, ami a végkimenetel lesz. Az a reményem, hogy ahogy én jobban értem, azt hiszem, a tárgyakat, mint a szavakat. Elképzelhető, hogy más is van ezzel így. Tehát lehet, hogy valakinek ez lesz majd az, amin keresztül, ha nem is megért valamit, de egy új ötletet támad. A vásáron, amivel a japán kertben találkozhatnak a résztvevők, olyan kortárs alkotókat próbáltam meghívni magam mellé,

0: akiknek a nagy vásárokon nem találkozhatnak a tárgyaival az emberek, tehát inkább egyedi gyűjtői darabok, de ez persze nem feltétlenül nagy művészeti alkotásokra kell gondolni, hanem csak egy egyedi csésze, egy egyedi tál vagy tányér, ami egyfajta megünneplése lehet valamilyen napközbeni rituálédnak.
1: Szentendre japán kert szombaton Lakatos Ábel is vár mindenkit jó zenékkel, jó vásárral, jó segítőkkel, meg a gyönyörű Szentendrével, ahol több millió éve gyűjthető már, illetve nem biztos, hogy millió éve, de az biztos, hogy az agyagozás az egy nagyon jó dolog. Érdekes szombatot, jó időt és piszkos kezeket kíván mindenkinek a Reggeli Express.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön most a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, egy picikét a szélére, Kispestre invitálok mindenkit, egyrészt saját magunknak tart tükröt Katona Csaba, illetve az ő előadása holnap este délután 6-kor. Nyaralás, idegenforgalom, szabadidő, idáig jó. A modern kori nyaralási szokások hogyan változott meg? Mivel utazunk, mit várunk el? Kell-e wifi? Tudunk-e még élvezni a nyárból a nyaralás alatt valamit? Mindez Katona Csabától, tehát Kispesten, a KMU Művelődési Központban délután 6-kor. És ha már ott maradnának, mert nagyon szeretik a nyarat és van egy jó sátruk, akkor bírják ki szombatig, amikor társasjáték fiaszta lesz, egy igazi családi nap. A gyerekek szinte észrevétlenül sajátítanak el fontos készségeket. Kockadobálás vagy kártya meg nem mutatás közben fejlődik a logikai gondolkodásuk, a probléma megoldó képességük és a memóriájuk is. Ehhez csak a Teleki utca 50-be kell menni majd ezek szerint szombaton. És akkor folytassuk még mindig nyárral, nyárszor nyárral. Szombat este 8 MOM Kulturális Központ a szabadtéri színpadon a Danubia zenekar osztja meg önökkel a napsütést. Két nagyon nyári zene öleli egymást ezen a koncerten. A Max Richter izgalmas átdolgozásában felcsendülő Vivaldi sláger tételei, hát jelesül mondjuk a nyár, és Beethoven legidillibb szimfóniája jelesül a 6. élvezék. Tehát Beethoven és Vivaldi találkozását a nyári ég alatt. Bizonyosodjanak meg a Danubia zenekarral arról, hogy a barokk remek művek új kontextusban is relevánsak maradhatnak. Szombaton este 8-tól a MOM szabadtéri színpadán. Alkotó muzsikusok társasága gyűlik össze okosan és ésszel az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban, ez a Molnár utca 11 a belvárosban, péntek délután 5-kor Szántó Lajos Ágica fúgájával, sok-sok Szendi Ágnessel, aki a zongorát is, meg a saját hangját is keresi, ott lesz a Lukin László kórus, mert hogy kóruszenét mutatnak be az általános iskolában Horváth Máriával, Zubor Erzsébettel, úgyis, mint bemutató és szerző, úgyhogy legyenek önök is az Alkotó Muzsikusok Társaságának résztvevői. Két gyönyörű hölgy mutatja meg magát, ráadásul az orgonán az ő MA diploma koncertjükön. Ma este 7-kor Verne Lilla Annát hallhatják, holnap este 7-kor pedig Kassai Kittit, meg az orgonát a Zeneakadémia nagytermében. Szurkoljanak nekik, bíztassák őket, és gyönyörködjenek az orgona és a hölgyek szépségében. Ezt és még minden jót kívánok minden programunkhoz, vagyis most jó szórakozást!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, 1. június 9-én, kedden reggel köszöntöm Önöket, újra nézek hátra, mennyire erős a nap UV-sugárzása, föl kell erre készülni. Nekem itt már hát idősödő fejjel vagy bőrrel, én azt ajánlom, hogy mindig figyeljék, hogy mennyire erős az UV-sugárzás, és vagy kerüljék el a szabadtéren tartózkodást, keressenek egy kisebb, akár folyadékokkal teli helyet is, de ezt nem én mondtam, vagy pedig mondjuk a fejfedő, vagy a sál, a lenge, könnyű hölgysál vitelét és fölvételét ajánlom, de a legjobb, hogyha azt ajánlom mindenkinek, hogy éljen jó egészségben, és kívánjon jó egészséget Hűvösvölgyi Ildikónak, mert hogy ő bizony születésnapos, a fővároshoz közeli Őrszent Miklóson nőtt föl, zenei pályára készült, aztán hála Istennek belekóstolt a színészetbe is, de nem felejtette el a zenét. Egyébként a Bartók Béla Konzi zongora ének szakán érettségizett, aztán jött a Színház és Filmművészeti Főiskola, annak is a prózai szakades sosem szakadt el a zenétől, mert 1976-tól jött a Madás Színház, és ott aztán később jött a Macskák Dr. Hersz József és a Színen Szélesvászó Álomkabát Abácák Mária Evangéliuma, Egy nyári éj mosolya, Billy Elliot, ha akarom, de ha akarom, fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a Köztelevízió mostanában újra dolgozik, és Keleti Márton Csínom Palkó című mozi filmjét vetítik le, ahol női főszerepet játszott Hűvösvölgyi Ildikó, de ő volt a Süsű a sárkány című bábfilmben a királynány is, a Zsebtévében a versmondó lány, szóval minden, ami szeretetre méltó, és elnézést kérek tőle, hogy Kisfaludi Zsófia a színművészről és Nóra a újságíróról most nem beszélek, de hát a legfontosabb, hogy mindenki keresse, újra élje, vagy mondjuk a Turai Ida Színházban nézze meg és lesse meg, bár tudom, hogy évad vége van, Hűvösvölgyi Ildikót, tehát neki sok-sok virágot, csokoládét, ha ez így most nem megy, akkor egyszerűen csak jó egészséget kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy van nekünk, és reméljük, hogy még lesz is nekünk sokáig a születésnaposok után, most jöjjenek a névnaposok, én itt próbáltam viccelődni, de már most visszaszívom, szóval a Félix nap van, úgyis mint névnap, boldogat és szerencséset jelent, Felicia a női párja, a latin eredetű, és a matematikához egyáltalán nincsen köze, bár én próbálkoztam ezzel az élemedet viccel, de ne higgyenek nekem. A gyerekek se higgyenek nekem, inkább a virágokkal foglalkozzanak, mert hogy Encián a névnap is van, ami német eredetű női név, és az Encián virág nevéből származik, a Gentiana a latin eredet, ez a növény nemzetség neve is, úgyhogy ha valamiféle erdei vagy magas hegyi sétát folytatnának, akkor az Enciánt keressék, egyébként pedig föloldva alkoholos folyadékokban is kereshető. Főbe, vagy Fibi, ismerős lehet televíziós sorozatból, de úgy kell magyarul használni, hogy Főbe, Diana római holdistennő egyik név változata, és a nagyon felfedező, vagy nagyon hát úgymond szertelen lenne a csemete, akkor adjuk neki nyugodtan a Kolumbusz nevet, galambot jelent igazándiból, aki átrepül minden vizen, és megtalálja, hogy hol vagyunk. Nos, mi itt vagyunk, ezek szerint a Klasszik Nyitányban, június 9-én, kedden reggel a névnapok, és a legfontosabb születésnap, Hűvösvölgyi Ildikó születés napja mellett azért ne felejtkezzünk meg még Michael J. Fox Golden Globe díjas kanadai színészről, akinek nagyon jó szíve van, Johnny Depp Golden Globe díjas amerikai színészről, akinek sok szíve van, ilyen ez a művészet, meg Natalie Portmannek is sok szíve van, és természetesen Miklósa Erikát is köszöntjük, és remélhetőleg hallhatjuk is ma délelőtt itt a Nyitányban, június 9-én.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Lassú a haladás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződés felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Június 9-én kedden reggel ez itt a Klasszik nyitány, és nem sokára lapozóvá válunk, mert hogy az egész belváros az ünnepi könyvhét kapcsán tel is tele lesz könyvekkel, azzal az illattal, a dedikálás izgalmával, a könyvkeresés izgalmával, úgyhogy érkezik majd az Open Books jóvoltából ide hozzánk rengeteg újdonsággal, érdekességgel Büchler András. Mielőtt a könyveket taglalnánk, én azért dúdolni valót ajánlok mindenkinek, hiszen a mai születésnaposok közül sokatszor említem meg, hogy Hűvösvölgyi Ildikót kell szabad kötelező fölköszönteni. Nos, 1891-ben ezen a napon született Cole Porter, és mivel jelszavaink valának a könnyedség meg a nyugalom, szerintem mindenki tudja dúdolni néhány dalát Cole Porternek, fölidézni, hogy hogyan idézték föl őt, hogy zongorázott egy társaságban, egy amerikai filmben, egy amerikai társaságban. Viszonylag hosszú dalszerzési korszaka 1964-ig tartott, és azt írják róla, illetve azt írja róla a kultúra.hu, hogy minden idők egyik legsikeresebb amerikai musical komponistájáról van szó, illetve dalszövegi írójáról. Anyai nagyapukája az Indiana állambeli kisváros gazdag befolyásos polgára volt. Még azt is megtehette, hogy az atyai tiltással dacolva férjhez menjen. A Cole Porter művész nevét egyébként a szülei vezeték nevéből gyúrta össze, elkényeztetett gyerekként nőtt föl, hála a nagy mamának és a nagy papának. 6 éves korában tehetségesen hegedült és zongorázott, és végül is a zongorát választotta, mert nem szerette a hegedű erőteljes hangját. Aztán a fiú beiratkozott a konzervatóriumba, de hogy milyen tehetséges, azt is jelzi, hogy csalnia kellett. 2 évvel fiatalabbnak tüntette fel magát, hogy jobb benyomást keltsen, és az anyuka úgy is szerette volna, hogy lehessen szólista a helyi zenekarban, le is fizette, szóval azért volt itt hátrányos, meg erőltető szülői háttér, de azért a Yale Egyetemre járt a fiatal Cole Porter, írt 6 musicalt, 300 dalt, és a mai napig az egyetemi hagyomány része az egyik indulója, de aztán a nagypapa úgy gondolta, hogy jelentkezzen még a Harvardra is, a jogra, de a paragrafusok nem érdekelték, de ha már ott volt, akkor átiratkozott zenei fakultásra, jött a New York-i nagyvilági élet, színre került első darabja, és jól meg is bukott. Aztán 1917-ben Párizsba költözött, jött az Idegen Légió, megnősült, aztán a lényeg, hogy mindig komponált, és 1928-ban a Párizs című musicalhez írt egyik dalát felkapta a közönség, és onnantól jött a világ siker, meg a dollár siker. Kiss Me, Kate, Can-Can, Night and Day, Begin the Begin, Love for Sale, I've Got You Under My Skin. Én is én próbálkozom az összes nyelvvel, amit ismerek, de hát az biztos, hogy dúdolásból, földolgozásból ez mind-mind ismerős lehet. Egy kis pletyka, hogy 1937-ben Cole Porter tragikus baleset érte lovaglás közben, mindkét lába eltört, és igazándiból utána már soha sem tudott lábra állni, a folyamatos fájdalom pedig élete részévé vált, és sajnos ez ugye hozzájött mindenféle gyógyszer, illetve alkohol, de hát minket az érdekel, hogy az ős lágerei, még egyszer mondom, több mint 300 dallal ajándékozott meg minket, meg 6 musicallel, szóval itt vannak könnyedén és nyugodtan, és nem sokára akkor végre lapozhatóak leszünk az ünnepi könyvhét kapcsán, de ez még mindig a klasszik nyitány június 9-én reggel, Félix napján, akinek semmi köze nincs a matekhoz, csak a szerencséhez.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Annyira furcsa számomra, hogy mindig kötetlen beszélgetést mondunk, de hát azért betűkhöz kötve vagyunk, meg fűzve és kötve is vagyunk. Bükler Andrással, az Open Books vezetőjével beszélgethetek. Az apropó természetesen sok-sok könyv, illetve az ünnepi könyv hét június 11-e és 14-e között a stand a Vörösmarty téren a Zserbó előtt lesz található. Ennél jobb itinert én nem is találhattam.
2: Azt hiszem, az a legegyszerűbb, igen.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És a múlt héten 91 éves Csányi Vilmosra emlékezvén, aki lebácsizza, azt ő valószínűleg bokán rúgja, és az összes kutyáját rá ereszti. Szóval ennek kapcsán, a születésnap és a szeretet kapcsán kezdjük az ő friss könyvével. Ráadásul Balázs a főhős, tehát ennél szebben. Én csak elolvadok, amikor Csányi Vilmosra gondolok. Ez milyen könyv? Ez meglepő? Ez ilyen ledorongoló könyv, vagy ismeretterjesztés?
2: Valahol a kettő határán. Ledorongolás biztos nincs benne. Vili bácsi, ugye mi így hívjuk.
1: Bocsánat, igen.
2: De Csányi professzor már elmúlt 91, a 92. életévében van, és őrült izgalmas, amikor ő valójában szép irodalmat írt, de egy olyan szép irodalmi alkotásról beszélünk, ami persze, mint ahogy Vili bácsi folyamatosan rengeteget tanít. Rettentősen izgalmas volt számunkra az, hogy valaki 92. évében érdeklődik okosan az AI, a mesterséges intelligencia iránt. Ez egy mese. Ez egy mese a jövő. Amikor a Földön az élet már finoman szólva elcsendesült, mert voltunk annyira
1: okosak,
2: vagy annyira vállalhatatlanul viselkedtünk mi emberek, hogy a nagy része kipusztult, és ezek után a jövőből eljönnek, és Balázst és természetesen a társát, aki egy kutya, elviszik, hogy a jövőből kicsit megpróbálják megérteni, hogy jutottunk idáig, mi történt velünk, és természetesen Balázs és a kutya megpróbálják ezt elmesélni, megérteni, meghelytálni ebben a nagyon fura helyzetben. De a könyv annyira okos, hogy 92 évesen valaki nem elítéli a mesterséges intelligenciát, nem retteg tőle, nem valami vállalhatatlan sci-fi kontextusba helyezi el, hanem ennek a jó oldalát, a felhasználás jó lehetőségeit látja benne, és látja benne azt, hogy ettől miként tárulhat ki a világ előttünk, miként tudhatunk problémákra újfajta megoldásokat adni. Úgyhogy rettenetesen bölcs meséről beszélünk, amiben tényleg egy 92 éves világhírű tudósnak a minden bölcsessége benne van, és akkor is, hogyha már csak ennyire kevés ember maradt a bolygón, és Balázsnak a főhősünknek csak 3 napja maradt arra, hogy mindenféle tapasztalatokat az emberiségből megosszon a jövővel, amit meg kéne osztani az emberiségből, amit magunkkal kéne vinnünk. Úgyhogy igazából egy picit keresi az élet értelmét, egy picit megpróbálja megérteni, hogy az élet megélésében milyen lehetőségeink vannak, és hogy milyen fura hatalmi játszmák között élünk. Egy nagyon kedves regény, kis regény, nem túl hosszú, bárkinek ajánlom szívesen, és hát benne van egy nagyon okos és nagyon cuki kutya, ami mindenkinek nagyon sokat segít persze a túlélésben.
1: Gyorsan megkeresem a kutya nevét, Jumi az ő kutya barát, és a Látogató című.
2: A Látogató címmel már
1: könyv kapcsán beszélgettünk.
2: És Vili bácsi kijön a könyvhétre 92 évesen, és szombat délután 10 órakor a Zserbótól egy pár méterre fog dedikálni.
1: A személyes találkozás az nagyon fontos, és akkor jöjjön egy kis outsider kérdés. Ezek a személyes találkozások a kiadónak fontosak, a szerzőnek fontosak, hogy hízon a mája, vagy nekünk fontosak, hogy végre látjuk őt, és kapunk egy kis fizikai megerősítést az ő ákombákomjaival, aláírásáival?
2: A rövid válasz az, hogy mindenkinek fontos természetesen, de leginkább azt gondolom, hogy az olvasónak fontos. Ugye ez egy nagyon intim helyzet, amikor én ülök a könyvemmel, és egy mesét fogyasztok. Ettől vagyunk talán emberek, hogy képesek vagyunk meséket mondani tovább és tovább, és ráadásul új meséket kitalálni. És milyen menő az, amikor találkozhatok azzal a hősöm, azzal a mesterrel, aki egy adott könyvet, ami nekem valamiért nagyon fontos, megírt, és találkozhatok vele, válthatok vele, 3 szót feltehetem a fura kérdéseimet, és ráadásul aláírja a könyvet.
1: Mesékről van szó, de akkor áttérünk a nem mese fogalomra, hogyha Vásárhelyi Máriára gondolok, akkor élő lelkiismeret, az okosság. A hölgy, akire kellett volna hallgatni már évtizedek óta, a hölgy, akitől kellett volna tanulni már évtizedek óta, és a és most megint behozom a ledorongolást, hogy nem ledorongolás, amit ő művel, hanem egy okosítás. Akik elhitték a 20. századot, jön a könyv címe Vásárhelyi Máriától, ami egy,
2: mondhatjuk, a családregény, egy memoár, tulajdonképpen a magyar történelem 100 évét öleli föl, egészen az előző századfordulótól, nem csak a Vásárhelyi család, hanem Vásárhelyi Mária gyakorlatilag összes felmenőjét megismerhetjük, megismerjük a századforduló Pestjét, megismerhetjük utána a család különböző ágait, mára marosi ortodox zsidó családot, trieszti családot, megismerhetjük a Pell családot, magát a Vásárhelyi család felmenői Debrecenből Olaszországig és vissza, aztán megismerjük a II. Világháború borzalmait, egy nagyon ritkán említett holokauszt történetet benne röviden, a gettófás kamráit, a bujkálást, és aztán a felszabadulás után névek illúzió világát, abban, hogy miben lehetett hinni, miben akartak hinni az emberek. Aztán megismerjük a brutális 50-es éveket, és elérkezünk 56-ig, amiről egy nagyon-nagyon ritka látó szögből, pontból ismerjük meg azt a történetet, amire azt gondoljuk, hogy sokan ismerjük. Ugye Vásárhelyi Miklós akkor bent volt a parlamentben, és sajtófőnök volt, és hitt abban, hogy Nagy Imre és csapata csodát fog tudni csinálni, de őket ugye épp onnan a családot a Jugoszláv követségre viszik, majd onnan Romániába, Sznagovra, ahol éveken át raboskodnak, miközben nem tudják, hogy például az apukákkal a család itthon maradt tagjaival mi történik, azt tudják, hogy börtönben vannak, és feltételezhetik, hogy akár halálra is ítélhetik őket, de nem tudnak semmi biztosat. És aztán eljön a 60-as évek, ahogy maga Vásárhelyi Miklós is megpróbál boldogulni, igazi állást nem kaphat, fordít, szerkeszt apróságokat fura helyeken, majd elérkezünk a rendszerváltás éveihez, ahol Vásárhelyi Miklós addigra már kiválasztottként a Soros Alapítvány magyarországi vezetője, és olyan furcsa ötletei vannak, hogy mi lenne, ha az ide látogató Soros György leülne Csurka Istvánnal és Eszterházi Péterrel vacsorázni. És aztán még furább ötletei vannak, hogy itt egy...
1: Ez
2: itt
1: már
2: egy
1: ilyen abszurdba hajló.
2: És még abszurdabb jelentek vannak, ahol Vásárhelyi Miklósnak támad egy jó ötlet, hogy itt van egy tehetséges, lelkes, jól beszélő fiatal srác, mi lenne, ha az újratemetésnél megkérnénk, hogy akkor ő beszéljen, és kiderül, hogy gyakorlatilag azok a napok, órák, amikor Orbán Viktor, mondjuk úgy Orbán Viktorrá lett, azok pontosan hogy is történtek, és ki mit csinált ott, vagy mit nem. Úgyhogy ez gyakorlatilag a magyar történelemnek 100 évét öleli föl a Vásárhelyi család történetén keresztül. Benne rengeteg olyan pillanat, amiről mindannyian tudunk, de maga Vásárhelyi Mária mondjuk akkor még nagyon gyerek volt. Úgyhogy nem csak irodalmilag igényes, nem csak történészi szempontból igényes, hanem benne van egy olyan nézőpont, ami rettenetesen ritka, egy ilyen gyermeki nézőpont, vagy hát kukucskáló pont, ahogy egy néhány éves gyerek megéli 56-ot, a 60-as éveket. Olyan nézőpontokból ismerhetjük meg tényleg a 20. század történelmét, ami nagyon-nagyon ritka. Egyrészt nagyon személyes, másrészt aki ismeri Vásárhelyi Máriát, az pontosan tudja, hogy rettenetesen precíz emberről beszélünk, aki minden történelmi momentumot nagyon precízen követ a könyvben, úgyhogy egyszerre egy picit megtanítja nekünk a 20. század történetét, másrészt egy nagyon személyes memoár, egy családtörténet is egyben.
1: Akkor nem volt igaz, amit mondtam, itt nincsen okítás, tudás, átadás, vagy éppen, hogy ezen keresztül?
2: Ezen keresztül, ugye ez egy nagyon különleges műfaj, mondhatnánk azt, hogy a magyar emlékezeti irodalom, vagy történelmi irodalomnak egy szerintem egészen brilliáns alkotása ez, akik elhitték a 20. századot címmel, ugye nagyon sokat beszél illúziókról, hogy egy teljes 20. század alatt mi mindenben hittünk,
1: és vártuk,
2: hányféle feloldás vagy éppenséggel tragédia történt abból, hogy valamit elkezdtünk hinni, vagy éppen nem hinni. Úgyhogy ez is az alcíma a könyvnek, hogy családtörténet az illúziók korából.
1: És itt van, és dedikálva, élvezhető, szagolható, mármint illatolható előttem. Amíg én itt elmarzsolok néhány könycsepet, addig egy kis polka következik, de nem elfelejtve, hogy az ünnepi könyvhét kapcsán beszélgethetek az Open Books vezetőjével, alapítójával. Az a lényeg, hogy olvasótársammal, Bükler Andrással, mert mindig megmondja, hogy mit kell olvasni, és most van egy, a polka előtt megmerem kérdezni, van változás? Érezhető változás? Nyilván van egy fölhívás is a kiadó részéről, egy elgondolkodtató összegzés, vagy figyelemfelhívó hát összeállítás április 12-e óta? Nem szoktam ilyet kérdezni, de vannak olyan könyveink, ami kapcsán ezt meg kell kérdeznem.
2: Erre azért nehéz lesz így még egy zene előtt válaszolni, de igen, persze, hogy van némi érezhető érdeklődés könyvek iránt. Ugye jellemzően ez nem egy magyar sztori, jellemzően a világon mindenhol választások előtt az emberek kicsit kevesebbet olvasnak, vagy kevesebbet vesznek legalábbis könyvet.
1: Mondom, hogy tudunk általánosak lenni. Igen.
2: De igen, mi a választások után azt gondoltuk, hogy kötelességünk független kiadóként ugye letenni az asztalra egy gondolatsort, mondjuk, amit mi vitaanyagnak hívtunk, az volt a cím, hogy Magyarország olvas, kiraktuk a Facebookra, mindenhova, amire eredetleg azt terveztük, hogy csak nagyon röviden pár oldalban összefoglaljuk, hogy mit kell ma tudni a könyvpiacról, vagy mik azok az elengedhetetlen változások, amiknek egyszer meg kellene történniük a könyvpiacon. Úgyhogy publikáltunk egy vitairatot, ami mondjuk jóval hosszabb lett, mint gondoltuk, de éppen ezért egy csomó olyasmire kitér, hogy minek kéne történnie ma Magyarországon a könyvpiacon ahhoz, hogy tényleg többet olvassunk.
1: Ez nekünk is szól?
2: Ez mindenkinek szól, azt gondolom, hogy olvasóknak is szól, meg döntéshozóknak is szól, meg olyan embereknek egyszerűen gondolkoznak, és fontos számukra, hogy jövőben is olvassunk. Igen, hogy lehetne Magyarországon valóban tisztességes piaci versenyt létrehozni, miután volt egy finoman szólva erős állami beavatkozás, hogy a Magyarországon gyakorlatilag monopól helyzetben lévő giga kereskedő kiadói csoportot állami kézbe vették áttételesen. Hogyan lehetne ezzel valamit kezdeni, hogyan lehetne valóban egy országos, nemzeti, bárminek is hívjuk, olvasásfejlesztési stratégiát összehozni, hogyan lehetne elérni azt, hogy bárhol is érsz az országban, bármilyen könyvesbolt is jön szembe, hozzáférhetsz mindenhez, hogyan lehetne a független kiadókat, kis kiadókat, közepes kiadókat, mindegy milyen kiadókat, de értékteremtő kiadókat egy picit okosan támogatni, és nem a pénzosztás szemszögéből nézni, hanem az értékteremtő és szemszögéből. Azt gondoljuk, hogy jó könyvek valójában csak szabadságban születnek. Kell valamilyen típusú szabadság ahhoz, hogy megszülessenek a könyvek, hogy elérkezhessenek hozzánk, hogy haza tudjuk őket kísérni az olvasóhoz, és végül az olvasónak legyen kedve, lelkesedése azokat elolvasni és valójában megélni, és azt gondoljuk, hogy ebben talán egy picit segíthet az a vita anyag, vita irat, amit letettünk az asztalra.
1: Ezt is olvasásra ajánlom, meg a könyveket is. Természetesen az ünnepi könyvhét kapcsán beszélgethetünk Üknár Andrással az Open Books kiadóról, meg az újdonságokról, és tudom, hogy nehéz téma volt, de tényleg ifjabb Johann Strauss-nak köszönhetően egy kis polka az mindig ránk fér, és aztán jövünk vissza még könyvekkel, ráadásul hölgy szerzőkkel. A gyönyörűség, meg egy kis nehézség is lesz benne, de hát nem ígértem, hogy könnyű lesz, csak azt, hogy megéri.

0: Klasszik Rádió 92, egy június 9-én már most mindenkit lapozásra, könyvillatolásra hívunk föl, és ezért is beszélgettünk könyvekről, illetve egy egészen furcsa olvasni valóról Bükler Andrással az Open Books-tól, mert hogy ez a bizonyos furcsaság, ez az volt, hogy hogyan is kell elképzelni, hogyan lehet elképzelni egy olvasó ország jövőjét, legyen azt hiszem ez a legszebb idea. De hát hölgyeket ígértem mindenkinek, Alga Újhesna kezét meg mindenét csókolom, nyilván ő is kint lesz majd. Igen. Az ünnepi könyvhéten. Dobrai Saroltát hát csak távolról merem csókolni, a csatolt férfiúi baráttal és hozzátartozóval egyetemben, de Tapasztó Orsiról kell beszélni, és akkor jöjjenek hölgykönyvek, és mondtam, hogy nem könnyű könyvek ezek, amik jönnek. Szentesi Éva új regénye, azt tudom, hogy várják sokan. El nem tudom képzelni, hogy hogy lehet zsebkendő hegyek nélkül kibírni Szentesi Éva eddigi munkásságát és ezt a mostanit, míg a halál el nem választ, hát a cím sem olyan.
1: De nem ez a cím, de nagyon hasonló. Míg a halál nem választ.
0: Jaj, de jó, de jó, jó.
1: Reméljük, hogy ez az olvasókat kevésbé téveszti meg.
0: Ennyit az én betű hűségemről, tehát...
1: Bocsánat, csak itt az előző zene, amit bejátszottál, ez a Straussnak a vadászat, vagy vadászat, ami valami ilyesmi, de hogy az egész könyv is egy picit ilyesmi, hogy ahogy közeledünk a vadászaton, ahogy közeledünk a vad, a nagy fenevad felé a vadászaton. Valószínűleg Straussnak nem biztos, hogy az olvasás jutott eszébe, amikor ezt írta, de amúgy sokat olvasott állítólag, főleg ugye legendásan a librettókat ő nagyon sokszor elolvastam, ja, mert rájuk írt valamit.
0: Ideig bár én is vagyok, de picit, utána.
1: Bocsánat, hogy belekontárkodtam a zenébe, de hogy egy picit ilyesmi a Szentesi könyv is, hogy egyre jobban mész bele, és egyre inkább közeledsz a vad felé, ahogy próbálod megszeridíteni, vagy egyetlen elkapni. Éva egy szabadságharcos, egy tényleg egy nagyon meghatározó, mondjuk úgy csúnyán megmondó ember a magyar közéletben, és egy picit itt leveszi ezt az őrült, kemény páncélt, ami belülről talán kicsit folytogató, kívülről csak páncélnak tűnik, és újraértelmezi mindazt, ami vele történt. Nem pusztán csak az elmúlt egy évtizedben a rákkal kapcsolatos őrült harcias küzdelme kapcsán, hanem mindazt, ami veled történt. Egy nagyon őszinte könyvről beszélünk ismét, egy komoly szenvedés egyrészt testtel, hogy a testünk kiszolgáltatottsága az mit jelent, kiszolgáltatottság emellett a gyász kapcsán, a generációkon átívelő és újra megörökölt traumákról. Ez egy ilyen könyv, ami a leszámolásokról szól. Illúziókkal, ahogy a Vásárhelyi Mari történelmi illúziókkal, a Szentesi Éva könyve személyes illúziókkal, benne van az az élete a nyilvánosságban, hogy ez mennyire toxikus tud lenni, benne vannak az illúziók a rák legyőzhetetlensége kapcsán, de egy picit aztán meg is érkezünk ugye a vadászatvé, benne vannak az illúziók a rák legyőzhetetlensége kapcsán, de egy picit aztán meg is érkezünk ugye a vadászat végén, egy nagyon lírai, tényleg

0: teszi addig, amíg a végéhez ér, mert tényleg nagyon visszakönyv, mint egy vadászat, amíg el nem érünk a végéig, addig folyamatosan visz ez a könyv, és tényleg kevesebb, mint egy hete jelent meg, és az eddigi visszajelzések alapján ez tényleg letehetetlen.
1: Jó, hát akkor ennyit a vadászatról, a zenéről, meg az addikcióról, ami azért most is elé kerül majd, mert hogy Havas Júli új könyve, Második csillagjobbra, ezt most jól olvastam?
0: Igen, igen, Második csillagjobbra.
1: Rendben, hát természetesen Balázsról szól, amit én nagyon szeretek.
0: Próbáljuk Balázsról így szerkeszteni a könyveket, hogy legyen benne Balázs, persze.
1: Köszönöm szépen, illetve egy középkorú párról. Van minden, ami probléma ebben a 21. században, és van megoldás benne ebben a 21. században?
0: Van benne boldogság, van benne megérkezés, van benne nevetés, de előtte persze hát egy regényről beszélünk, van egy csomó zűrzavar. Ugye egy nagyon izgi történetről beszélünk, tudjuk, hogy mondjuk az online társkeresők mit jelentenek mondjuk úgy fiataloknak, ezt te meg én persze nem tudhatjuk.
1: Á, nem.
0: De itt felnőttekről beszélünk, fiatal ügyvéd, és egy anyassága és a hivatása között öllődő neurobiológus története, hogy miként tud egy középkorú pár megismerkedni egy online társkeresőn. Megint csak nagyon komoly, nagyon nehéz kérdések, és közben nagyon sok humor, és nagyon sok gag van ebben a könyvben. És ők is azzal együtt, hogy nagyon esendőek, nagyon szerethető figurák, akik persze egy ilyen helyzetben az életük közepén mondjuk nagyon-nagyon másféle kihívások állnak, és mindenkinek magának kell szembenéznie egy csomó csomaggal, bőröndel, amit a múltból hoz saját magával, és annak ellenére, hogy mindenkinek megvannak a maga nehézségei, persze találkoznak egy pontján a könyvnek. Igen, van benne amúgy egy csomó olyan izgalmas történet, ami a mindennapjainkban igenis, főleg itt Magyarországon benne van. Az alkohol problémák, drog problémák, különböző függőségek, gyerekek, felnőtt gyerekek, vagy felnőtté váló gyerekek, válástörténetek, és mindazok a traumák, amik nem ilyen egészen nagy hegynyi, vagy vadászathoz hasonlítható nagyon nagy nehézségek, hanem pontosan olyan esendő hülyeségek, butaságok, esendőségek, amik igenis mindannyiunk életében valahol biztosan előfordultak már. Havas Juli, na ez már a harmadik regénye, a Nincs holt, ha nem nézed.
1: Nálunk a Papírbabák van
0: és
1: otthon.
0: A Papírbabák. Hát, utána a Papírbabák most amúgy újra piacra került, azt is kiadtuk újra. De azt a két könyvet nagyon sokan nagyon szerették, azt gondoljuk, hogy ez még jobb. Ő ugye nem gyerekfejjel döntött az íróság mellett, hanem már bocsánat, de bőven 40 fölött kezdett írni, ő maga, a szerző maga is orvos, és így egészen mélyre lát a mi testünkbe, gondolkozásunkba, meg a mindenféle szerveinkbe, és emiatt tényleg nagyon mély emberi gondolatokat, érzéseket, ki nem mondott érzéseket tud egy ilyen különleges regénybe megjeleníteni.
1: Furcsa kérdés merült föl bennem, de már Csányi Vilmos kapcsán akartam kérdezni, hogy egy kiadó milyen kapcsolatot ápol a szerzőkkel? Rájuk szabad egyáltalán szólni, szabad őket terelgetni, vagy el kell fogadni? Kávé, határidő, dedikálás.
0: Nem. Ez egy közös munka. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez természetesen a szerző regénye, de egy kiadó akkor jár el felelősen, hogyha mindent a szerző rendelkezésére bocsát. Legyen szó fejlesztő szerkesztésről, valódi szerkesztésről, kinek mire van szüksége, van, ahol egy szerző értékeli, ha egy kicsit a regény ívében segítünk mondjuk együtt gondolkozni, van, ahol egyszerűen csak mondatszerkezetekben kell segíteni, van, ahol a könyv letehetetlenségéért kell egy kicsit mankót adni, támpontokat adni, olvasmányokat megosztani. Minden szerzőnek, ahol nekünk az a célunk, hogy kihozzuk mindenkiből a legjobb regényt, és kinek mire van szüksége ehhez. A mi felelősségünk az, hogy ott legyünk számukra, és mindent megadjunk ahhoz, hogy a legjobbat tudja írni.
1: Az ünnepi könyvét egyrészt, hogy megtapogatható és fogható, hogy igenis élő húsvér emberek vannak. Emellett azért nyilván marketing szempontból is fontos, nem? Tehát itt tényleg előtérbe kerülhetnek könyvek, amik fülszövegben már megvoltak talán.
0: Kevésbé, általában ilyenkor nyár elején azért az újdonságokat keresik az olvasók, persze visznek bőven a régebbi kiadványokból is, de a könyvfétnek ez a hagyomány most már közel 100 éve, hogy ilyenkor a nyár elején mindenki megmutatja a legizgalmasabb, legropogósabb, legfrissebb könyveit, és ha már nem is ül ott velünk József Attila a Vörösmarty téren, de azért izgalmas szerzők mesélnek és dedikálnak, és lehet velük találkozni. Igen, a legtöbb

0: azért talán nyáron engedhetik meg maguknak, hogy tényleg zavartalanul olvassanak, és fontos, hogy ilyenkor a legjobb nyári olvasmányokat találják meg maguknak, és esetleg családjuknak, barátaiknak.
1: Nem biztos, hogy jót teszek magammal, illetve Bükler Andrással, de én visszamennék erre a bizonyos könyves szakmai vita anyagra, amiben az is van, hogy mi a könyv szerepe a világban, vagy ez csak ilyen magyar dolog? Csak a magyarországi helyzet.
0: Ez a magyarországi helyzetre reflektál most jelenleg. Barom izgalmas lenne megoldani a világ összes könyves kihívását. Erre most kivételesen nem vállalkoztunk, egy picit
1: de egyébként benne ebben. Vagyunk abban a szortimentben, amerre a világ halad? Tehát mi
0: sokféle szempontból igen, mi is most sokat próbálkozunk például azzal, hogy Magyarországon szerencsére működik a Voiz, ahol nagyon sokféle izgalmas hangos könyvet lehet meghallgatni, és mi is próbálunk ebben helytállni. Azt látjuk, hogy a hangos könyv most, hogy a Voizon lehet tényleg streaming-szerűen hallgatni, és nem kell magnókazettát, CD-t és egyebeket használnunk, és ha a kocsiban elkezdjük hallgatni hangos könyvet, akkor nem tudom, a futógépen és főzés közben ugyanott lehet folytatni, és igen, ez egy fontos jelenség jelenleg a világban, amire természetesen a magyar piac is reagált, és mi is adjuk ki sorban a hangos könyveket, mert azt gondoljuk, hogy ez is a tartalomfogyasztásnak, a könyvfogyasztásnak jelenleg egy teljesen adekvát és legitim formája. És igen, picit növekszik Magyarországon is az e-könyv, még messze nem értük el természetesen Nyugat-Európát, vagy az Egyesült Államokat, de itt is azért egyre többen választják az e-könyvet. Azt gondoljuk, hogy megint csak főleg utazásnál az egy milyen klassz luxus, hogy rátöltök 5-10 könyvet, és majd ott a tengerparton, Balatonparton, bárhol eldöntöm, hogy éppen abban a pillanatban melyikhez van kedvem, és nem kell a bőrönbe vinni sok-sok kilónyi könyvet, és ugyanez a luxus megvan a hangos könyvekkel is, hogy bárhol bekapcsolom a Voice-t, aztán hallgatom tovább, hogy melyik az a könyv, vagy hallgatom azt a könyvet, amit amúgy a kocsiba hallgattam, vagy a főzés közben, vagy gyerekaltatás közben a fülemben.
1: Openbooks.hu, próbálok én is akkor 21. századi lenni, és még Josephine Quinn könyvét azt ki is hagytam, ami a nyugatról szól, ami nekünk teljesen más jelent, vagy nem biztos, hogy más jelent, mi irodalomra gondolunk, de hát itt azért egy 4000 éves történet az alcím, ami mit taglalhat, mire készüljünk föl? Nem is annyira vastag.
0: Hát azért ez közel 600 oldal.
1: Jó, de többre számítottam.
0: Igen. Egy fantasztikus angol tudós, aki Oxfordban és Cambridge-ben tanít, és amúgy a Cambridge Egyetem ókutatási tanszék az első női vezetője volt, és tök fontos, hogy női hangok is egyre hangosabbak
1: nem legyenek. Igen,
0: de ismeretterjesztésben ez talán még nem mindenkinek egyértelmű. Ő arra vállalkozott, hogy egy kötetbe elmeséli nekünk, hogy miről szólt az elmúlt 4000 évben a nyugat. Hogy amikor ma azt mondjuk, hogy hát a nyugat, akkor nagyon sok mindenre gondolunk, de nem biztos, hogy arra, ami valójában történt. Birodalmi ambíciók, gyarmatosítás, hatalmas történelmi tudás mennyiség áll előttünk, de ő megmutatja azokat az összefüggéseket, hogy a nyugat az valójában mindannyiunknak a közös múltja és jelene, és amit ma esetleg migrációnak, vagy nemzetközi kereskedelemnek, vagy bármi fura dolognak gondolunk, az igenis velünk él 4000 éve. A nyugat az nem egy elszigetelt történet volt. A meséskelet, a mediterráneum, a közelkelet, a különböző népek keveredése, legyen a babiloniai törvénykezés, vagy az asszír öntözés, vagy a föníciai hajózás, vagy maga az indiai irodalom, vagy az arab tudományok, vagy mindez együtt hozta létre a nyugatot. És a nyugat az igenis az emberiség közös kincse, és nem valami, amitől tartanunk kell. A nyugat nem előbbre tart, nem mögöttünk tart, nem valahol tart. A nyugat mi magunk vagyunk, a nyugat a mi közös történelmünk, igenis. És ez a könyv, ez annyira izgalmas lett, és ez viszonylag ritka azért a könyvpiacon, hogy egyszerre a BBC, a Guardian és az Economist is azt mondta, hogy tavaly, hogy ez az év könyve. Úgyhogy nagyon izgalmas lett. Igen, szerencsére vannak benne könyvek meg ábrák, tehát kicsit oldjuk azért a könyvolvasást, de tényleg úgy kavarodnak benne izgalmas történelmi anekdoták és valódi bölcs tanítás, nem kioktatás, hanem mesélés, hogy ez a nyugat, ez valójában mi magunk vagyunk, ez a nyugat, ez nem valami távoli elszigetelt fura dolog, hanem ez a mi közös történelmünk, a közös jelenünk, a közös kultúránk, amiben már az elmúlt 4000 évben minden belekeveredett, és ettől lett értékes, hogy itt maga a keveredés, az, hogy tudást tapasztalatot be tudunk hozni máshonnan, fura helyeiről a világnak, az igenis egy érték. És ezt ő nagyon szépen elmeséli nekünk. Nehéz azt mondani, 600 oldalról letehetetlen, de tényleg amikor ezek a történetek és összefüggések ennyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz, akkor nagyon nehéz letenni ezt a nagy könyvet.
1: Olyan nagy dolgokról beszéltünk, hölgyekről, világról, hogy hány ezer év múlva hogyan leszünk, pedig hát celluloid alapú és festék alapú tárgyak jöttek most így elő ünnepi
0: könyv. Időnként érdemes lapozni egy nagyot, ezt néha sokan érezzük, és a következő lapon is örült izgalmas dolgok lesznek, biztos vagyok benne.
1: És tessék várni a simogatható, megérinthető és szelfizhető szerzőket dedikálással egyben az ünnepi könyvhéten, a Zserbó előtt az Open Book sátrát, book sátrát keresünk, és én pedig csak hálával tartozom mindenkinek, aki dedikált nekem névre szólóan könyvet, amit elhozott hozzánk Bükler András az Open Books-tól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én Csányi Vilmossal fogom kezdeni, ezt az ígéretet tudom teljesíteni.
0: Boldog lesz ő is, nagyon szépen köszönjük, szép napot mindenkinek!

Klasszik Rádió 92. 1. június 9-én kedden könyvek után, mert hogy sok könyvről beszélhettünk és beszélgethettünk, mert itt van rajtunk, hála Istennek, már közel 100 éve ez egy nagyon jó szokás, hogy van ünnepi könyvhét, ráadásul belvárosban, úgyhogy egy jó sétával a Korzó és a Deák tér között, ha járunk, akkor nagyon sok könyvet érhetünk el. A könyvek helyeit pedig most vegyék át egy picit a történelem résztvevői és szemtanúi, de szépen írtam körül az ásványokat. A 21. lelkes ásványbörzére invitálom önöket, a lelkes egy család név, lelkes Andrásékat jelzi, én pedig nagyon lelkesen szólok, hogy 13-án, 14-én, vagyis hogy hétvégén a MOM Sportban lesz a nyári időszak első lelkes ásványbörzéje. 2000 négyzetméteren több mint 100 hazai és külföldi kiállítóval, a Megkövült Természet című kiállítással, ami magángyűjtők ős maradvány gyűjteményeiből válogat, de azért vannak zöld barátoknak is szóló részek, például a bonsai kiállítás, apróságoknak ott van a földtudományos játszóház, illetve mindenkinek a 3D barlangvetítés Brazíliából, drágakő és ásvány határozás, úgyhogy lehet hozni a zsebekben a Dunaparton talált, vagy a nagypapától ránk maradt valamiféle kemény dolgokat, hogy megtudjuk, mik azok, és hogyha nem figyelnek ide az anyukák, akkor szólok, hogy kígyó simogató is vár mindenkit, de azért az aranymosással is meg lehet próbálkozni, az ásvány csiszolással is, hogyha valaki úgy érzi, hogy Antwerpenben képzeli el a jövőjét, van kreatív játszóházakban részt venni is lehetőség. Ez nyilván az apukáknak nem szól, de ők lesznek ott, akik vigyáznak a kicsikre, és persze egészségsziget is színesíti, és egészségesíti a kínálatot, ha nem létezik ilyen kifejezés, akkor ezen jussanak túl, és látogassanak el szombat-vasárnap a MOM Sportba, a 21. lelkes ásvány bőrzére. Itt kezdődik minden, itt kezdődik a szerelem az ásványok és a kövek iránt, úgyhogy hagyják, hogy a csemeték szerelmesek legyenek, ha pedig önökben lenne egy kis vonzalom, akkor azt itt éljék ki, illetve egészen pontosan a MOM Sportban. Na ez egy jó fölhívás volt, tulajdonképpen földrajz volt, tulajdonképpen tudomány, és rengeteg szeretet és szerelem. Így jön össze könnyedség és nyugalom a Nyitányban július 9-én, kedden délelőtt.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Következik Kodály Zoltán, Hári János Szvit, Intermezzo.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökkent a képviselők fizetése. Drogterjesztőket fogtak el Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hideg front miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton, a Bartók Béla út felé az Etele útnál a külső sávban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Folytatódik, illetve más nézőpontból és szemszögből jön az utolsó óra, június 9-én kedden itt a nyitányban. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Amit hallhattak, zeneművet, azt nem véletlenül választottam, a Star Trek úgymond főcím zenéje volt. Ez jó messzire invitálva minket, jó nagy szabadságra, repülésre, kirándulásra invitálva minket, amihez nagyon jó, hogyha a könyveket választják társulni. Ezért beszélgettem az előző órában az Open Book kiadó Bükler Andrásával, úgyis mint alapítóval, meg mindent elmesélővel az ünnepi könyvét kapcsán, és én javaslom, hogy hallgassák újra a beszélgetést remek könyvekről, sok-sok Balázs főszereplővel. Ennyire azért hajolhat magam felé az én kis kezem. Szóval hallgassák Spotify-on újra a beszélgetéseket, és nagyon jól tudom, hogy az ebben az órában ránk testált beszélgetést is sokat fogják hallgatni, mert lesz benne búgás, szenvedély, szeretet, szóval Keresztes Ildikóval fogok majd beszélgetni. Egyrészt, mert egy remek eseményt, egy remek estet, egy remek koncertet hirdetnek, öles betűkkel a plakátok, és láthatnak mindenhol, meg egyébként is meg kell kérdezni Keresztes Ildikót, hogy hogy van, mire készül, például a Turay Ida színház milyen évet zárt, meg mik a tervei, és hasonlók, de természetesen azért egy picikét szeretnék ígérni egy nem könnyű életutat, illetve némi drogozást. De most ijedtek meg a kedves szülők, pedig egyáltalán nem kell megijedni. A drogozás az gyógyító és bódító növényeket jelent, ráadásul képzőművészeti szemszögből, ha elfogadják ezt a magyarázatot tőlem. A Szépművészeti Múzeum vár szombaton 11-től. Na most leszek aztán végképp elásva apróságokat, fiatalokat, mert hogy a szombati szemezgetőben lesz ez a bizonyos gyógyító és bódító növényekkel foglalkozó, hát tárlat, beszélgetés, tulajdonképpen ez egy játékos foglalkozás, a Szépművészeti Múzeum szemet gyönyörködteti műtárgyai közül lehet szemezgetni, és alkalmanként csupán egy műalkotással ismerkednek meg, azzal azonban nagyon alaposan, játékosan és kreatívan, úgyhogy együtt fel lehet fedezni a középkori festők titokzatos világát, hogy hogyan készítették elő a képeket, hogy igazi aranya, azaz aranyozás ott a háttérben, vagy a festékek hogyan kellett összekutyulni, és na, itt lesz majd szerepük ugye ezeknek a bódító és nyugtató és gyógyító növényeknek is, úgyhogy szerintem helyrehoztam magam, és szerintem megbocsátható minden, amit idáig mondtam, de természetesen ígértem egy nem könnyű életpályát, ez a nem könnyű életpálya pedig Krencsei Marianné, úgyhogy nem sokára még őt, illetve a vele foglalkozó kiállítást is ajánlom. Előtte azonban Keresztes Ildikó.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Megpróbálok őszinte lenni, és bevallani Keresztes Ildikónak, ami vendégünknek, akinek nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy jó mély búgás lesz itt most perceken keresztül. Jó reggelt, lesz búgás?
2: Jó reggelt kívánok. Hát igen, ilyenkor még lejjebb van költözve a hangom még egy oktávval, úgyhogy nagyon más nem is jön neki belőle.
1: Hú, akkor ez egy pici kulisszatitok, és mikor indul be a Keresztes Ildikó hang? Vagy az hogy van? Egy napi beosztás hangszálban?
2: Hát ha már ilyen szakmai titkokat megoszthatok, amit nyilván a közönség nem tud. Szóval egy énekes ébredés után körülbelül 4 óra múlva éri el azt a státuszát, amikor már bír énekelni.
1: Igen,
2: ezért szoktuk mi énekesek nagyon-nagyon utálni, amikor reggelente van próba, mert az nagyon nehéz. Tehát a hangszert az be lehet kapcsolni on meg off, de sajnos ami beépített hangszerünk, ami a testünkben van, és ki van téve a mindennapi állapotunknak, azért az egy nehezebb pálya.
1: Jó, akkor még várok egy pár órát, de hogy is várok, most kell faggatóznom a libabőrről.
2: Nem kell énekelnem.
1: És azért is volt szerintem ez egy jó kérdés, megpaskolom a saját vállamat, mert hogy egy olyan estére készülünk pont 2 hét múlva kedden este 8-kor a Papp László Budapest Sport Arénában, amikor nem csak a művészek veszik elő a hangjukat, vagy mi ez a libabőr Szent Iván éjszakáján ráadásul, ami aztán itt mindenféle misztikumot előhoz. Tényleg nekem is kell hoznom a hangomat? Én vagyok a látogató.
2: Abszolút, abszolút. Ez az egész arról szól. Nem tudom, hogy volt-e már erre precedens világszerte.
1: Szerintem első, így ahogy így bepötyögtem a Google-ba.
2: Hát Magyarországon biztos, arra nem mernék megesküdni, külföldön nem volt, de szerintem nem volt. Ezt a Rácz Laci talált, aki mindig kitalál valami extrát, őrület egyébként.
1: Vagy jó, vagy rossz, igen.
2: Tették?
1: Vagy jó, vagy rossz értelemben.
2: De... Nem, egyébként én még nem tapasztaltam azt, hogy rossz dolgokat talált volna. Már több projektjében voltam szereplő, úgyhogy szerintem ez is fergeteges lesz. Arról nem beszélve, hogy sikerült összehúzni egy elég nagy mennyiségű művészgárdát különböző műfajokból, ami nekem is extra, mert hát hiszen vannak kollégák, akikkel soha az életemben nem találkoztam, főleg nem együtt és nem színpadon. És ez igazán egy picit számomra is megidézi azokat az éveket, vagy nem is tudom, amiket én Erdélyben töltöttem, és mi nagyon-nagyon sokat kirándultunk, tudod, akkor a gyerekek még kirándultak, meg még beszélgettek egymásra, meg együtt zenéltek.
1: Jó,
2: nem magányosan
1: ültek,
2: nyomogatták a telefont, igen. És én valahol állítólag ott mondhattam el így magamban, kicsit hangosabban gondolkodva, hogy én nagyon szeretnék énekesnő lenni, bár én erre nem emlékszem, de a barátaim állítják, hogy én ezt így kimondtam a számon, hogy jaj, de szeretnék híres énekesnő lenni.
1: Akkor el kell hinni nekik.
2: Igen, és hát úgy látszik, hogy a gondolat meg a szó az teremtő. És szerintem... ez egy fantasztikus élmény, nekünk is izgalmas, mert az, hogy az aréna közepén lesz egy óriási tűzrakás, hogy aztán ez hogy lesz megoldva, azt én nem tudom, ez nem az én dolgom, de hogy biztos óriási élmény lesz, ugyanis a közönség előre a jegyvásárlók megkapják a szövegeket.
1: Igen.
2: Mindenkinek van egy-egy dala, aztán nem tudom, hogy a végén van valami közös éneklés is, van egy moderátor, aki az egészet fogja vezetni, és hogy végre nem az lesz, hogy a nézők ugye ülnek lent, és a nagy művész fenn a színpadon tulajdonképpen egy ilyen láthatatlan fallal elizolálva, hanem gondolom ott jövünk, megyünk egymás között.
1: És megszólalnak a dalok, egy 17 méteres tűzinstalláció, csak erről is szólok a tűzoltóságnak, hogy erre is kell fölkészülni, meg ott lesz a Saul R. gyermekkórus, Molnár Monika kórusvezető közreműködésével. Mondjam a neveket? Cutor Zoli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, ez a teljesen ismeretlen Keresztes Ildikó, meg Nyári Károly, Olágergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtes Edina, Mókus, Udvaros Dorottya, nem tudok nagyobb levegőt venni, csak Wolf Katiig, de azért itt még lesznek sokan. Kellett keresni közös dalokat, vagy ezek úgyis olyan dalok lesznek, amik jadban...
2: Abszolút olyan dalok, amiket a közönség ismer, nagyon nagy slágerek, mindegyik kivétel nélkül, de mondom, megkapják a szöveget. És mi már énekesek sokszor úgy vagyunk vele, hogy már azt, amit tudtunk 20 éven keresztül, azt is elfelejtettük. Igen.
1: Jó, meg de... Pintér Tenya is ott lesz, hogy még mielőtt szól, hogy nem mondtam a lova nevét.
2: Ráadásul két Pintér Tibor lesz, mert az egyik a híres gitárosom, a másik meg ugye mindenki Tenyája.
1: Na. Mi a szép ebben, Ildikó? Tehát ez egy jó program, meg én is kieresztetem a hangomat. Ilyenkor én is része vagyok az alkotásnak, vagy a művészetnek, vagy a művészek életében?
2: Szerintem az együttlét a fontos. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor annyira el vagyunk idegenedve egymástól, meg annyi minden szétszakít minket, szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit úgy leereszkedjünk a földre, minnyájan, művészek is, emberek is, közönség is úgy együtt, és akkor hogy úgy igazán együtt legyünk, mert egyébként ennek az egész földi létnek, ami elég rövid, és erről megfeledkezünk. Hát sajnos nekem most egyre inkább nem felejtetik el velem, hogy az élet mennyire rövid, mert rengeteg ismerőst és barátot és zenésztárst, színésztársat veszítettem el most egy hete is, például az egyik kedvenc unokatestvérem váratlanul elment. Szóval nagyon, nagyon nehéz ezeket feldolgozni, és akármit csinálunk az életben, tehát teljesen mindegy, hogy aki szegény, vagy gazdag, vagy közép, rétegű, hogy így mondjam, akkor is az átlag életkor az annyi, amennyi, tehát senki sem fogja túlélni semmit sem, tehát hogy és annyira nem tudom, ezekben a talmi csillogásokban, meg ebbe az anyagi világban annyira elveszünk valami, egy csomó olyan dologban, ami annyira nem lényeges. Csak erre az ember valahogy így 30-40 évesen nem figyel, vagy nem...
1: Igen, akkor még olyan futottak még, majd úgyis, majd megveszünk, megyünk tovább.
2: Igen, akkor még azt hiszük, hogy az életünk végtelen, de nem. És ezek szerintem nagyon jó alkalmak arra, hogy egy kicsit úgy magunkba szálljunk mi is, megmondom azt, hogy együtt lehetek olyan kollégákkal, akikkel soha nem dolgoztam együtt, vagy talán nem is találkoztam, nyilván ismerjük egymást persze, de hogy már ezeken a kis promo forgatásokon is annyira brutálisan jó hangulat volt, meg annyit röhögtünk, hogy az valami hihetetlen, tehát nagyon, én már nagyon-nagyon-nagyon várom, és aztán várnak a többi feladatok is nyilván.
1: Még a többi feladatok előtt egy műfaji meghatározás, vagy ez hülyeség? Most, hogy ez ilyen rockos lesz, vagy filmzenék lesznek, vagy nem, kell ezzel foglalkozni?
2: Nem, abszolút könnyű zene lesz, és mondom, a elég nagy merítés van a magyar pop szakmából, vagy rock szakmából, úgyhogy ezeket a dalokat szerintem mindenki ismeri, tehát mit tudom én, az LGT-től át a V-motorokon, mit tudom én, Koncz Kovács Zalatnain...
1: Cserháti bármi, igen, jön.
2: Igen, azt mondom, hogy ezek abszolút könnyű zene.
1: Jó, és akkor még...
2: Nyilván vannak poposabbak, meg poposabbak, de mondom, a közönség, ezek olyan slágerek, amik minket is túl fognak élni jóval.
1: Kérek szépen egy nagyon szép arszpoétikai meghatározást. Itt most jön az ünnepi könyvét, mi beszélgettünk rengeteg könyvről az elmúlt órában.
2: De hát még én is megyek ki a könyvhétre.
1: Na, akkor tessék dicsekedni, igen, pultszám.
2: Sajnos nem én is. hanem a Turaid a Színháznak megjelent egy albuma, ami a 25 évet átfogja, és egy gyönyörű, tényleg egy gyönyörű keménykötésű kiadvány készült a Színházról, és be vagyunk osztva, mi művészek, hogy mikor kimegy ki dedikálni a könyvhétre, úgyhogy én is kint leszek, ha jól tudom, akkor szombaton, olyan délután 3-5 óra között.
1: Jaj, de jó, mármint, hogy lehet találkozni, simogatni, élő, igazi
2: művészt. De milyen jó, hogy eszembe juttattad, látom, én annyira egy promotőr vagyok, hogy teljesen elfelejtettem. Én erről beszélek csak magamról.
1: Na, ennek ellenére akkor kérnék szépen egy kis marketinget a zenének, tehát, hogy ez mégis, ott lesznek falshangúak, ott lesznek picik, ott lesznek, akik nincsenek igazándiból jóban a kottával, és mi ebben a szép, mi ebben a sutaságban mi a szép?
2: Mondom, de szerintem az együttlét. Szerintem az együttlét egy kicsit rájönni arra, hogy, hogy végül is mi vagyunk a fontosak emberek, tehát hogy, hogy, hogy jó együtt lenni. Ezt kicsit összehozni. Én azt gondolom, hogy mindig a művészvilág, az, az főleg a zenészek, tehát nyilván a színészek is mindig, mindig így próbálták az embereket. Ugye mindig tükröt mutatunk, vagy, vagy megfogalmazunk azokat az érzéseket, amiket az emberek, hétköznapi emberek nem tudnak, de éreznek. Nyilván nem véletlenül szeretnek bele egy-egy dalba, beleképzelik a saját bánatukat, örömüket, stb. Stb. Tehát az egy lét, nem tudom, ez a... Nem tudok más mondani, tényleg. Tehát libabőrös együtt lét.
1: Na, ugye, hát mégis csak ez a címe, és így keressék.
2: Ezt gondolom, mindenkinek. Úgyhogy ettől libabőrizni fogom, vagy az izgulástól, vagy a nagyon jótól.
1: És a nagyon jóba beletartozik, én most végignéztem, hát nekem ez nagyon furcsa, Gobi Fest Manchester, vagy hogy kell ezt nekem elképzelni, hogy június 20-ára nyilván már le kell szállni a repülővel, izgulás után. Mi lesz ez ott Manchesterben, Illikó?
2: Igen, most már évek óta, ez a harmadik alkalom, hogy hívnak engem ki. Tulajdonképpen ez egy magyar fesztivál, így hívják. Aha. Teljesen, ugye nagyon sok magyar fesztivál van külföldön, hogy hát relatív sok, tavaly Kanadában voltunk. Azért Góvé, mert a szervezője Ördög Oti, ő egy sepsiszentgyörgyi.
1: Ja, hát a, jó, oké.
2: Igen, és akkor ez a Fejkei Góvé, tudod.
1: Értettem.
2: Akkor ilyen extra nevet adott neki, de én nagyon-nagyon szeretek, egyrészt nagyon szeretek utazni, az a mániám, és amikor összeköthetem a hasznost a kellemessel, akkor azt még jobban szeretem. Sajnos ez egy nagyon rövid látogatás lesz. Egyik nap repülünk, másnap fellépünk, harmadnap repülünk vissza. Én általában ezt úgy szoktam megoldani, még maradok kint, és akkor egy kicsit összekötöm a kultúrát, meg a történelmet, meg a mindent, csak a nézelődök, meg jövök, megyek, de sajnos mivel zenésztársakkal megyek, ezért nekik is be van osztva az idejük, meg játszanak nyilván más helyeken is. Így aztán haza kell jönnünk. Egyébként most pont a elmúlt hetekben most Déván voltam játszani, azelőtt Temesvár mellett, Újszentesen és Szatmáron, és ha már elmondhatok egy ilyen extrát, a múltam volt, Déván van az a nagyon-nagyon híres sportcentrum, ahol a román tornász olimpikonokat kinevelték, a Nádia Komenecsitől kezdve az összes többi. És most volt életemben először alkalom arra, hogy bemehessek ide. Először a portás nem akart beengedni, de aztán jött egy ilyen gondok csajszi, aki egyébként edző is, és akkor ott a barátnőim elmesélték, hogy én ki vagyok, meg miért, meg stb. És bemehettem a terembe is, ahol ezek az óriási csillagok, meg ugye végigjárhattam a folyosót, meg megnézhettem, hogy hol laktak ők, meg szóval óriási élmény volt számomra, ugyanis nekem az első 20 évem az abszolút a tornasportról szólt, és teljesen szerelmese voltam a sportágnak, és ez azért nagy dolog.
1: Nagy dolog, én közben gyorsan megnéztem a turaiidaszínház.hu weboldalt itt dedikálásilag. Az biztos, hogy Dunakorzó 39-es pavilon, de már csütörtöktől kezdődően, igen. És már Mikó István elkezdi csütörtöktől, igen, kezdődően, de aztán még ott vannak a nevek, úgyhogy tessék készülni Golyóstól, meg minden szépséggel, meg Hüvösvölgyi Ildikó születésnapjával, ami ma van, tessék fölhívni, csokoládét, vagy virágot adni neki, vagy bármi,
2: igen,
1: mást.
2: Együtt játszunk a Piaf darabban, az égben maradt
1: repülőben.
2: Igen, és talán ez az egyedüli olyan darabunk, ami már most már több mint 10 éve megy. Igen. Hüvösvölgyi Ildikó játsza a Margaret Monó, tehát a legnagyobb egyik legnagyobb zeneszerzőjét, meg barátnőjét a Piaf, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt az előadást.
1: Van rengeteg koncert Keresztes Ildikó nevem mellett, mondjuk ilyen rockcafé helyeken. Ez szerelem, ez a vadótság, ez a mai napig ki kell adni? Ezt oda kell tenni?
2: Persze, hát ez a Soha nem növünk fel című. Ma már megmondom őszintén, hogy jobban szeretem a kisebb akusztikus koncerteket, mint a nagy dübörgés, már csak azért is, mert már nehezen bírja a fülem, de azért szerencsére már vannak olyan technikai eszközök, amikkel ezt meg lehet oldani, de én nagyon-nagyon szeretem az ilyen kis klub életeket is, tehát nem azért, vagy a klub színpadokat is, tehát nem vagyok az a fajta előadó, aki önmagával se áll szóba reggel a tükörbe.
1: Na, jó.
2: Tehát nagyon szeretem. A nagy arénákat is szeretem, de nagyon szeretem. Volt olyan alkalom, épp kérdezték, hát azt hiszem pont most Erdélyben, hogy mi volt az a legkevesebb létszám, akik elő én valaha énekeltem, és hogy okozott-e ez problémát, mondom, egyáltalán nem okozott semmilyen problémát, azt hiszem, egy amerikai turnén voltunk, és valamelyik magyar házban aznap este sikerült kb. 8 embernek eljönnie.
1: Na.
2: Én nagyon élveztem, nagyon élveztem. Utána leültünk együtt vacsizni, bepálinkáztunk, jókat dumáltunk, és teljesen rendben volt. Sőt, Erdélybe szoktak egyébként, amikor ilyen nagy román sztárok is vannak aznap a színpadon, tehát úgy értem, hogy így egymás ilyen vetésforgóba.
1: Igen.
2: És akkor mindig azt mondják, hogy mennyire emberi, meg normális vagyok, meg a földön járok, miközben jön egy-két ilyen fiatal sztárocska, aki rögtön 4 testőrrel, meg mit tudom én, beáll 2 zsipel, meg nem tudom mivel, közben csak így nézek körbe, hogy mitől kéne őt megvédeni, mert hogy nincs nagyon itt hirtelen, akit
1: támadási felület.
2: Igen. Tehát ilyen, hát nyilván más világ, na. De hát mi így szocializálottunk, én nagyon örülök ennek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek a generációnak lehetek a részese, és hogy még talán utoljára szívhatunk magunkba, és nem akarok tényleg nagyképű lenni, de igazi értékeket mindenféle téren, úgyhogy meg is lettünk nevelve, ami az még nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: Hú, mekkorát sóhajtottam, és nem ezt a vonalat folytatnám tovább, hanem a libabőr kapcsán, libabőrösen jelentem be, január 7-e, Momkult, egy hang, ezer arc, az még nagyon-nagyon messze van. Mégis kell még készülni, bocsánat, egy keresztes Ildikónak bármire?
2: Hú, de jó, hogy említetted, na látod, megint a nagy marketinges a saját koncertemet, nem mondottam. Megint a nagy marketinges a saját koncertemet, nem mondottam.

0: felül benne, és annyi mindent nem mutattam még meg a közönségnek, hogy hány arcom van, ezért arra gondoltunk, hogy akkor most csináljunk egy olyan koncertet, ami kicsit megmutatja ezt a sokszínűséget. Most nyilván többet nem akarok még elárulni. Jönnek ki új dalok is idén. Na. Talán több, mint máskor, mert általában nem vagyok nagyon, hogy mondjam, az az énekesnő, aki évente több nótát is kiad. Sőt, volt olyan év, amikor egyáltalán nem jött ki semmi. De most jelentem azt, hogy több dal is ki fog jönni, és nagyon, nagyon érdekesek, és nagyon extrák, és olyan emberekkel, szerzőkkel is, meg előadókkal is, akikkel már régóta mocorog valami, de nem sikerült még eddig semmit se csinálni, és most létrejött, de mi ezt még nem akarom elárulni.
1: Rendben, az árulás mellé akkor most jöjjön egy kis vallomás. Én pont tegnap beszélgettem horgász barátaimmal, és eszembe jutott Balázs Fecó, mert hogy nagyon jókat lehetett vele pecázni, és egyre több ilyen emlék van, és ezzel is kezdte Ildikó az emlékezést. Lehet jól gondolni vissza olyanokra, akik már nincsenek közöttünk? Lehet boldogan már, bocsánat a kifejezésért?
0: Hát az a baj, hogy annyira frissek, mondom, még most a hetekben is veszítettem el embereket, kedvenc szervezőmet is, Szombathelyről, Gombás Endrét, akivel még hétfőn együtt dolgoztunk, és két nap múlva csak hallom, hogy nincs, tehát ilyen szürreális a dolog teljesen. Hát nem lehet másképpen, igazán csak azt tudom csinálni, hogy nagy-nagy tisztelettel és alázattal viszem tovább a dalokat, és ismertetem meg az újabb generációkkal, ameddig még én is tudom. Aztán utána nem tudom, hogy lesz-e még aki. Persze nyilván van egy-két olyan fiatal, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok. Hát ha csak azt mondom, hogy az én két mentoráltam, aki nagyon-nagyon közel maradt hozzám, a Takács Nikolász és Baric Gergő, ők rájuk nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ők sem adták el a lelküket az ördögnek, úgymond, és nagyon-nagyon szépen csinálják a pályájukat, és folyamatosan keresztezzük egymást, emberileg is, szakmailag is, és olyankor mindig felcsillan bennem a remény, hogy azért van rá példa, hogy van, aki egy másik mezsén akarja tovább vinni ezt az egészet. Szóval én mondom, más nem tudok csinálni, nagy-nagy tisztelettel viszem tovább azt a tudást, vagy azt a generációt, akiket én is felnőttem, azokat az értékeket, amiket én is tudom, hogy most ilyen nagyon dogmatikus vénasszonynak tűnök, de egyébként nem, mert közben meg halállaza vagyok, és senki nem akarja elhinni a valós koromat, de úgy vagyok vele, hogy szoktam mondani, hogy én vagyok a tisztességes gazember.
1: Na, tessék.
0: Kategóriája, tehát, hogy teljesen laza, meg őrült vagyok, de én azt gondolom, hogy a szakmámat, legyen az akár a színművészet, akár a zene, azt én halálosan komolyan gondolom.
1: És én ezt el is várom Keresztes Ildikótól, és el is képzeltem róla. Utolsó kérdésem, kétszer említetted meg így, hogy könnyű zene, ami nem tudom, nyilván butaság, és a Presser Gábor letolna, hogy nem csak jó zene van meg. Amikor én a klasszikus zenéről beszélek, mert mi főleg azzal operálunk, mint rádióadó, akkor abból a repertoárból mit választasz? Mi az, amire hátradőlsz? Mi az, amire biztos, hogy szükséged van hetente egyszer, vagy valami?
0: Hát én egyébként nagyon-nagyon-nagyon szeretem a társművészeteket. Azzal, hogy azt mondtam, hogy könnyű zene, az nem azt, hogy így hívják, nem tudom miért, de egyáltalán nem könnyű.
1: Így alakult.
0: Egyáltalán nem könnyű. Nekem nagyon-nagyon sok ismerősem van, nyilván komoly zenészek és az operisták között is. És én egyébként hozzáteszem, nagyon-nagyon szeretem az operát.
1: Jézus, a Miklós Erika születésnapja is van, vagy volt tegnap. Na, úgy, hát, azonnal tessék, köszönöm.
0: Akkor Miklós Erikának is, és hűvösszegén. Szóval mondom, én nagyon-nagyon szeretem a társművészeteket, a zenén belül is nagyon szeretem az operát. Például vannak opera énekestő barátnőim is, vannak komoly zenész barátaim is. Egyébként pont a minap, hát most már egy éve, hogy találkoztam egy 19 éves erdélyi származású fiatal zongoristával, aki ma már a Zene Akadémiának a növendéke, és most bocsássatok meg, de nem tudom hirtelen elmondani a nevét. Azt hiszem Attilának hívják, de nem tudom milyen Attilának, és rettentően büszke vagyok így távolról is, hogy most már azt látom, hogy mindenféle versenyeket megnyer, meg külföld

0: játszik, meg mit tudom én, és akkor ez olyan jó érzés számomra, hogy van még olyan fiatal, aki mondjuk egy klasszikus zongorát választ magának. Tehát akkor van remény. Tehát akkor van remény.
1: Ugye?
0: Igen. Én mondom, nagyon szeretek komoly zenét is hallgatni. Sőt, ha autóban ülök, akkor kifejezetten néha persze megőrülök, és akkor üvöltettem az én kedvenceimet, mert akkor tudtam rám senki, mint gyerekkoromban, hogy jaj, húzd le a zenét, vagy a hangerőt, de azon kívül meg az autóban inkább klasszikust és jazzt hallgatok.
2: Szaniszló Attiláról van szó egyébként.
0: Igen!
2: Ugye?
0: Köszönöm! Ja. Új, de okos vagy, úristen!
2: Hát egyrészt okos vagyok, másrészt meg itt van előttem a számítógép.
0: Jó, veletek beszélgetni, minden más egy interjú.
2: Jól van, de hát rászorulnak a művészek is a segítségre, sok tízezer ember segítségére hangban, erről is szól majd a libabőr, meg az együttlétről is. Keresztes Ildikónak mit kívánjak?
0: Mi? Én azt szoktam mondani, hogy egészséget, az összes többit elintézzük.
2: Akkor jó egészséget kívánok, találkozunk legközelebb 2 hét múlva ezen a bizonyos Szent Iván éjjel a Papp László Budapest Sportarénával, aztán pedig a csatolt helyeken Manchestertől kezdve majd jövő január 7-ig a Mom Kultban. De kívánok akkor minden jót és elsősorban egészséget. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: És mindenkinek szép napot, sziasztok!
2: Minden jót, szia!
0: Sziasztok!
2: Az érdekes és nagyon reggeli beszélgetés természetesen elérhető és meghallgatható Spotify-on, hogy én is 21. századi legyek, de ez a jó a nyitányokban, hogy egyrészt nyoma van, másrészt pedig úgyis nyoma van, hogy az emberben tényleg nyomot hagy egy-egy jó nevetés, egy-egy jó mosoly, vagy egy-egy jó betű, hogyha könyvekről beszélünk, mert arról is beszéltünk nem régiben. De most akkor térjünk át a legfőbb feladatunkra, a szépség, a zenei szépség átadására. Jandó Jenő ül a zongoránál, Liszt 15. magyar rapszódiájára készül, és most adjuk meg az engedélyt az eljátszásra, július 9-én, kedden, itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány június 9-én kedden. Tulajdonképpen nincsen sok hátra már a műsorból, de annyi sok érdekesség van még itt a hétvégén, meg az elkövetkezendő napokban. Beszéltünk már róla sokat, és mindig csak úgy hívtuk, hogy ünnepi könyvhét, de hát azért legyünk matekosok is, mert hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése már 97. Jézusom alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét. Ugye június 11-e és 14-e között a Bermuda 3 az a Vörösmarty tér, Vigadó tér és a Dunakorzó területe. Ez egy 4 napos rendezvény, hihetetlenül izgalmas lesz dedikálásilag, alkotósimogatásilag, meg hát színpadi beszélgetések, hangulatos könnyűzenei koncertek is lesznek. Hadd ragadjak ki egy picikét, a fiatalok kedvéért lesz kreatív foglalkozás reggel 9-től már a Vörösmarty téren, úgyhogy mindig ott lehet lenni. A Mórának köszönhetően interaktív báb előadás családoknak, a jubiláló Lázár Ervin meséiből, és a jubiláló az tök mindegy, hogy éle Lázár Ervin, avagy valahol Rácpác Egresen egy picikét messzebb van, itt van közöttünk, és ez nagyon jó, és Csukás István is itt van közöttünk, úgyhogy Zalka Csenge Virág mesél majd vasárnap a Vándor Tarisznya mesemondóknak címmel, és egyébként is tessék keresni az érdekességeket, a kimondani is sok, meg gombozból is, de a 97. ünnepi könyvhéten, könyvhétre, és hogyha egy picikét vállalkoznak arra, hogy a Senki földjén Buda és Pest között legyenek, vagyis hogy a Margit szigeten, akkor tessék szombaton a kristály színteret választani, a Korea Days-t, ez a 7. Korea On, vagyis hogy koreai kulturális fesztivál, de vasárnap is ott lesznek, még a Hanyu Alapítvány jóvoltából lesz gasztrokultúra, lesz színes zenei program, lesz kozmetika, mert nagyon jól tudom, a család nőtagjai fölhívták a figyelmet, hogy a koreai kozmetikai ipar hihetetlenül fontos. Még egyszer szólok a gasztrokultúráról és a kimcsiről, mert hogy a kimcsiből érkeznek hozzánk olyan nagyságok, akik youtuberként, influencerként, de igenis nagykövetnek tekinthetők, aztán magyar kézműves papírtermékek, amiken megjelenik a koreai kaligráfia, ékszerkészítő workshop, szóval minden, ami érdekesség, minden, ami színesség, és minden, ami finomság Koreából, ez a 7. Korea On, úgyhogy tessék meglátogatni hétvégén Budapesten a kristály színteret, ami az egész Margit szigetet jelenti, de szerintem föl is fog tűnni, hogy néha egy-egy színes forgatag így végiggázol a Margit szigeten, és milyen jól teszik ezt, és hadd, szóval mindjárt folytatom, még programokkal itt.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztésbe belefér még egy pici program ajánlat, mert néhány perccel ezelőtt Pregun Tamás műve előtt ott fejeztem be, hogy még lenne valami színes ajánlani valami, és mi lehetne színesebb, mint maga Józsefváros. Úgyhogy szombaton délután 8 Fest családi fesztivál Józsefvárosban sztárfellépőkkel, akár még sportprogramokkal, persze zenével, ez egy ingyenes fesztivál, úgyhogy lesz nagy színpad este 9-ig, aztán különböző kicsiket és nagyokat, akár a park zöld területén váró program elemek, DJ-k, artist, Imir, rap, hip-hop, funky, hát 8. kerületről beszélünk, Tamás Botló, Váradi, Roma, Café, nyárköszöntő, virágkoszorú készítés, és minden érdekesség. Egy a lényeg, hogy a Kálvária teret célozzák meg. Ha úgy ismerik, hogy Kulig Gyula tér, akkor annyi idősek, mint én. És úgy is ismerős lesz, úgyhogy menjenek oda, illetve menjenek mindazon programokra, amiket ma ajánlottunk önöknek szombaton, például Szentendre a Japán kert. Itt lakatos Ábel porcelán és kerámia művész várja majd önöket egy egész napos programmal, de ez még elnyúlhat akár a Dunáig is. Ha tehetik, akkor olvassanak jó sokat, jó sok könyvet ajánlottunk. Az Open Books kiadó jóvoltából ez is visszahallgatható Spotify-on egyébként, illetve 2 hét múlva készítsék a hangszálaikat egy gyönyörű estére, amikor együtt énekelhetnek hatalmas művészekkel, ami azt jelenti, hogy ez végre a Libabőr lesz, és a Libabőrben mi Keresztes Ildikót faggattuk, hogy ő mitől libabőrös, és akkor jöjjön végre az a bizonyos idézet, amit mindfulness-nek hívunk, vagy teljes odafordulásnak, vagy valamiféle olyan dolognak, amikor nem mással foglalkozunk, hanem azzal, ami a lényeg, és jöjjön ebből egy idézet Jacqueline Winspear-től: az elme elcsendesítése nagyobb feladat, mint mozdulatlanná tenni a testet, de az igazság csak is azokban a csendes vizekben tükröződhet vissza. Szép és tiszta vizeket kívánok mindenkinek, egy gyönyörű napot, vigyázzanak az este, azért megjöhet a hidegfront, de azzal nem kell törődni, inkább hallgassanak minket, és holnap reggel is hallgassák a Nyitányt Szerémi Nórával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak zárása nem kerülhet szóba. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon és különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
3: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát űzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon és különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 kilométer pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb, féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Sztrájkolnak holnap a francia vasutak. Országszerte is több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Druggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
3: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasával alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett. A 7,8-es erősségű földmozgás, sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lockáró festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol újfajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperti első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja Zwack József 1892-ben építette fel soroksárjóti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter 2 héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot 2 nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterce bánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Az 1800-as évek elején Salzplatz, később sóháztér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Gyerekek sérültek meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot két nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban, ugye aki hallgat minket, az pontosan tudja, mindez két héten keresztül történik, és hát a lényege egy játék, melynek keretében felteszünk egy kérdést, és önök remélhetőleg megválaszolják azt, amit kell, a helyes választ. A mai kérdésünk a következő, mi a neve annak a tudományos területnek, amely a kórokozók terjedését vizsgálja? Mondok három lehetőséget, A. Dermatológia, B. Epidemiológia, vagy C. Sejtan. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu, és közben hát, ha az embernek még a kedve is megjön a takarításhoz. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki, hát hogy legyen mivel ezt a tevékenységet elvégezni. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Mörk Leonóra íróval beszélgetek majd legfrissebb legfrissebb kötetéről, melynek címe Ezüst szélű felhők. Aztán 5 és 6 óra között Balog Endre lesz a vendégem, a Pré kiadó vezetője. Ugye mindkét beszélgetés a 97. ünnepi könyv hét kapcsán történik majd. Most pedig Beethoven Gédor zongora versenyének második tételét hallgatjuk meg.

0: Espresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Új kötettel jelentkezik az ünnepi könyvhétre Mörk Leonóra, az Ezüst szélű felhők című könyv. Ezúttal nem regény, hanem tárcákból, novellákból, publicisztikákból és rövidebb prózai írásokból álló válogatás. A vonalban pedig maga az író Mörk Leonóra. Szia Nóra, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, nagyon köszönöm, hogy találkozunk, ha csak így az égben, éterben is.
1: Az égben, hát az égben lebegve is egyszer majd lehet, hogy tudod, miért mondtad ezt? Mert a könyved címe az, hogy Ezüst szélű felhők. És te most, ugye? Most valahogy így az égben vagy jelen, valahogy ott van most a te dimenziód, ami jó?
2: Persze, föl kell nézni az égre, és ott mindig valami szépet látunk.
1: Például Ezüst szélű felhőt. Na de mi hívta életre ezt a könyved, Nóra?
2: Az igazság, hogy ha megkérdezik tőlem, hogy én mi vagyok, mit írjanak oda, ahol az ember foglalkozása szokott lenni, akkor az utóbbi években már azt szokták írni, hogy író. De hát azért én a dolgos életem jelentős részét újságíróként töltöttem, és valahogy az én fejemben ma is úgy gondolok magamra, mint újságíróra, és bár nagyon szeretek fikciót írni, tehát regényt írni, rájöttem, hogy nekem hiányzik az a fajta rövidebb újságírói műfaj, amit főleg a Nőklapjánál a publicisztika jelentett. És akkor ebből jött a Jaffa kiadónál az ötlet, hogy hát azok az írások azok megjelentek valamikor, és aztán úgy elszálltak az éterben, és hogy ezeket gyűjtsük már össze, illetve vannak benne novellák is, novellát sem nagyon szoktam írni, úgyhogy én ezt nagy örömmel állítottam össze ezt a kötetet, és hát alapvetően mindegyik szöveget átdolgoztam, hozzáírtam, átszerkesztettem, illetve vannak benne új írások is.
1: Mi jellemzi ezeket az írásokat?
2: Én elég nehezen adok címet, de ez az Ezüst szélű felhők ez viszonylag hamar megszületett, mert vannak az írások között viccesek, vannak kedvesek, mulatságosak, vannak súlyosabbak vagy tragikusabbak, vagy drámaibbak, de végül mindegyik kifut valamiféle pozitív végeredményre. És mikor én először találkoztam azzal az angol mondással, hogy minden sötét felhőnek ezüstös a széle, vagy a szegélye, vagy a bélése, akkor nekem ez nagyon megtetszett, mert borzasztóan kifejező. Minden nyelvnek vannak ilyen idiómái, magyarul is. És akkor én úgy éreztem, hogy ez az írásokra is jellemző, illetve hát én is törekszem a saját életemet úgy élni, hogy tudod észrevenni a felhőnek az ezüst szegélyét, ha nem is pedig sikerül.
1: Mindig ott van?
2: Valószínűleg igen, csak legfeljebb utólag jössz rá, hogy hát tulajdonképpen te jártál jól. Tehát mindenkinek az életében történnek olyan dolgok, amik borzasztóan fájdalmasan érintik, de hát ugye azt szokták mondani, hogy a traumákat is fel lehet, vagy fel kell dolgozni, illetve ami meg azért nem annyira traumatikus, csak egyszerűen adott esetben rosszul esett, akkor utólag visszanézve tényleg eskü, hogy mindig kiderül, hogy én jöttem ki jól a dologból.
1: De jó. Jó, hogy ezt mondod. Ráadásul lehet veled találkozni. Hát, abszolút így van. Lehet veled találkozni az ünnepi könyvhéten, hiszen június 12-én a Vigadó téri színpadon találkozhat majd veled a közönség.
2: Igen, akkor lesz a könyvnek a bemutatója. Ez egy új színpad, szerintem korábban csak a Vörösmarty téren volt. Úgyhogy reméljük, hogy az időjárás is, ahogy mondani szokás, majd a kegyeibe fogadja a könyvhétnek az összes látogatóját és szereplőjét. Úgyhogy pénteken 3-tól mutatkozik be ott ez a könyv a Vigadó téren, és utána 4 órától fogom én dedikálni a Jaffa kiadó standjánál a Vörösmarty téren. És kaptam egy olyan lehetőséget a kiadót, hogy másnap, tehát hogy szombaton délután 4-től 5-ig szintén tudjak dedikálni, hogy azokkal is találkozhassak, akik csak hétvégén tudnak kijönni, tehát egy munkanapon nem.
1: Én úgy emlékszem, hogy ez a színpad ez már évekkel ezelőtt volt, csak kisebb, mint ami a Vörösmarty téren van.
2: Aha, lehet. Hát akkor pedig eskü, hogy mindig elsodrottam én a Dunakorzóra is, meg a Vigadó térre is. Hát olyan borzasztó nagy, hál' Istennek ez a rendezvény, és annyi kollégával lehet találkozni, hogy akkor biztosan nem figyeltem.
1: Mi adja a személyességét ennek a kötetnek?
2: Nagyon sokszor megkérdezik a regényeim kapcsán, ilyen író-olvasó találkozókon, vagy ha találkozom olvasókkal másút, hogy hát melyik vagyok én, ki vagyok én, melyik szereplő vagyok én a regényeimben. És akkor én az elején ezen mindig csodálkoztam, hogy miért gondolják azt, hogy én vagyok bárki is. De aztán rájöttem, hogy ez teljesen jogos, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy egyik se én vagyok, meg mindegyik én vagyok. Tehát nyilvánvalóan az fikció, és az ember azokat a történeteket is átfuttatja saját magán, mert különben nem tudná megírni. De ezek a történetek, főleg amelyek egyes szám első személyben írottak, azok teljesen az én sztoriaim, tehát azok vállaltan az én történeteim, úgyhogy ezért érzem én úgy, hogy ezek sokkal személyesebbek, mint egy regény. Jól lehet szerintem írni, ahogy az egyik írásban itt meg is jegyzem, az nagyon árulkodó, tehát elárulja az olvasó számára, hogy az írónak milyen gondolatok járnak a fejében. Úgyhogy ezért érzem én úgy, hogy ez egy sokkal személyesebb kötet.
1: Lehet, hogy még többet is elárul, mint amit az író szeretne, nem?
2: Az mindig előfordulhat, de én úgy érzem, hogy amik ebbe belekerültek, vagy annak idején a Nőklapjában is, amik megjelentek írások, azokat én vállalom, azokban levő érzéseket, gondolatokat. Én azt vállalom.
1: Végül is a te, ott vagy benne te, Mörk Leonóra.
2: Igen, mindig oda volt ugye írva fölé a nevem, alá a nevem, és egyes szám első személyben a legtöbb történet az egyes szám első személyben fogalmazódott. Az első regényeimet is egyes szám első személyben írtam, míg nem aztán rájöttem, hogy sokkal jobb egyes szám harmadik személyben, sokkal egyszerűbb nekem, mint szerzőnek, mert akkor mindenkinek, minden szereplőnek jobban benne vagyok a fejében. Illetve azt szokták mondani, hogy az olvasó számára az a legláthatatlanabb elbeszélési mód, tehát az a fajta narrációs módszer, amikor nem arra figyel, hogy hogyan mondja az író, vagy hogyan meséli el az író a történetet, hanem beszippantja őt a történet. Úgyhogy az elején valószínűleg éppen az újságírói voltomból is adódóan, vagy hogy sok publicisztikát írtam, egyes szám első személyben meséltem, és ebből adódott az a helyzet, hogy sokan azt hitték, hogy én egy az egyben azonos vagyok valamelyik regényemnek az egyik szereplőjével. De ezek a történetek, mondom, ezek vállaltan az én sztoriaim.
1: De milyen izgalmas ez, amikor az olvasó próbálja bogozgatni, vagy kitalálni, hogy hol van ebben a történetben maga az író?
2: Nyilván szerintem ez olyan lehet, mint mondjuk a színészeknél, hogy pláne, hogyha nem is színházban, az is egy nagyon erőteljes élmény, de például, hogyha egy sorozatban játszik valaki, és akkor az a sorozat az nem tudom, hétről hétre visszatér hosszú időn keresztül, akkor óhatatlanul sok néző azonosítani fogja őt a sorozatbeli szerepével. És akkor szegény magyarázhatja, hogy de ő nem az, meg hát van 23 vagy 123 másik szerepe is, hogyha ő jól csinálta a dolgát, akkor annyira erőteljessé vált ő abban a személyiségben, hogy ez teljesen kézenfekvő, noha az illetőnek nem biztos, hogy éppen jól esik, hogy azonosítják őt azzal a szereppel.
1: Minden esetre a te alkotásod, a legújabb könyved, az Ezüst célú felhők is ott lesz az ünnepi könyvhéten veled együtt. Köszönöm szépen.
2: Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manóházban a felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vásznon keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 8. kerületben, a Baross utcában, a Szent Királyi utca közelében veszélyelhárítás miatt. A két irány forgalma felváltva halad. Az Orci tér felé közlekedő 72-es és 83-as trolibusz, valamint 9-es autóbusz a Szent Királyi utca megállóban nem áll meg. Erős a forgalom a Margit körúton, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól déli irányban, illetve a Közraktár utcában befelé. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, 5 óra után vagyunk néhány perccel itt az Intermezzo-ban is. Tudják, hogy egész nap takarítunk, ugye? Tehát most is éppen itt van előttem mindenféle takarítási termék, és amikor nem beszélek, akkor azt csinálom. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy játszani hívjuk önöket 2 héten keresztül. Ez a nyári nagy takarítás a Klasszik Rádióban. A mai játékkérdés, mert ugye ehhez az kapcsolódik, a következő. Mi a neve annak a tudományos területnek, amely a kórokozók terjedését vizsgálja? A. dermatológia, B. epidemiológia, vagy pedig C. sejtam. A helyes válasz beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a játékokat klasszikradio.hu-ra. Úgyhogy sok sikert kívánunk a válaszhoz, és hát 2 takarítás között így az ember törheti a fejét a válaszon. De azon viszont nem kell gondolkozni, hogy ki lesz a vendégünk, hiszen már is mondom, Balog Endre, a Prékiadó vezetője. Ugye most a 97. ünnepi könyvhét van fókuszban, úgyhogy természetesen mi is beszélgetünk majd erről, hogy a kiadó hogyan jelenik meg ebből az alkalomból. Most pedig Nodó Émol Fuvola versenyének első tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Balog Endre, a Prékiadó vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A Prékiadó megjelenik természetesen a budapesti ünnepi könyvhéten is, erről majd később beszélgetünk, de az is nagyon izgalmas, hogy a kortárs magyar krimi új hangjait keresitek és támogatjátok. Ez hogyan történik, mi módon?
1: Így van, 20 éves a kiadónk idén, és egy krimi pályázatunk volt már korábban, 5 éve, 6 éve körülbelül, az is nagyon sikeres volt, ott több mint 100 novella és több mint 100 regény pályázat érkezett. Tavaly írtuk ki ezt az új krimi pályázatunkat, mert úgy gondolom, hogy pályázattal lehet serkenteni az embereket arra, hogy dolgozzanak. Ugye ugyanúgy, mint ahogy mindenféle más területén az életnek vannak ilyen pályázatok. A krimi pályázatunk pedig most kizárólag regényekről szólt. Azt látjuk, hogy egyre magasabb színvonalon tudnak írni azok az emberek, akik beadják a munkáikat. Ez nem tudom, minek köszönhető, lehet, hogy csak szerencsénk van, vagy valami egyéb esetleges dolog van a háttérben, de ennek mi nagyon örülünk, és körülbelül a 120 pályázó volt, körülbelül úgy vettük észre, hogy olyan 40 egészen jó nyelvi színvonalon van, mert ugye ez volt a legfontosabb számunkra, hogy mi nem egy ponyva dologként fogjuk fel a krimit, hanem úgy is hirdetjük magunkat, hogy mi a szép irodalmi igénnyel megírt krimit szeretnénk kiadni és azt támogatni, és ezért a nyelviségére figyelünk nagyon oda. Természetesen fontos a történet. Tehát már az eddigi megjelenéseinknél is nagyon sok minden van történelmi, van jelenkorban játszódó, van, tehát hogy nagyon, nagyon sok fantáziavilágban is játszódó krimi, de a legfontosabb az mindenképpen az, hogy legyen egy nagyon jó nyelvisége, a stílusa. És hát ez az, amit egyébként nem lehet tanulni, tehát ez, illetve tanulni lehet, de sokkal jobb, ha születik rá az ember, hogyha már úgy nyílik ki ugye a szeme és úgy fülel, már gyerekkorától kezdve a körülötte lévő világra, a szüleire, gyerektársakra, meg az olvasmányaira természetesen, és akkor így azt láttuk, hogy ez tényleg nagyon, nagyon erős mezőny volt. Ami egy másik, amit már inkább a tematikus dologhoz tudok kötni, egy másik tény az az, hogy sajnos nagyon sokan, ahogy nézegetik a filmeket valószínűleg, meg olvassák a bejövő ponyvakrimiket, hát Amerikába helyezik a pályázók is. Tehát Jean, meg Kerry, meg ne, meg Agatha, és többi, és a többi a szereplői. Na most ezeket annyira azt gondolom, hogy én legalábbis nem szeretem, mert nem igazán hiszem el, hogy ők ismernék azt a világot, amit így elénk tárnak, és hogyha belegondolunk, akkor a skandináv krimiben is, amit nagyon szeretünk, hát az ott zajlik, abban a világban, amiben ők élnek, és minden íróiskolában, mert már ilyenek is vannak, ugye, minden íróiskolában elmondják, hogy arról írjunk, amit a legjobban ismerünk, vagy amit a legjobban szeretnénk megismerni, és természetes, hogy ilyen szempontból az ember, vagy az író önmaga az, akit talán a legjobban meg szeretne megismerni, és de azért ugye mi közösségben élünk, és másik emberekkel vannak interakcióink, és bizonyos szociális helyzetben is itt Magyarországon vagyunk a legtöbben. És hát az itteni dolgok, azok a reakciók, azok az izgalmasak, amiket így mindenki ismer. Tehát hogyha mondjuk azt, hogy Trabant, meg Balaton, akkor szerintem, aki már nem 10 éves, vagy nem éppen 15, annak eszébe fog jutni az NDK, eszébe fog jutni, hogy mennyi német volt a Balaton körül még a régebben, a 80-as években, vagy a 70-es években, és maga is hirtelen szinte történetekben fog gondolkodni. És nekem azért szívügyem a krimi, mert a Magyarországnak a megismerésében, a saját jelenünk, meg kicsit azért a múltunk megismerésében az irodalom önmagában nem akar annyira szerepet játszani, viszont a zsáner irodalom, hogy mondjam, tehát az, amit az előbb mondtam, tehát például József Attilát olvasunk, akkor nem nem feltétlenül arra gondolunk, hogy akkor majd megismerjük a 20-as, 30-as évek Magyarországát. Viszont, hogyha mondjuk a mai krimiket olvassuk, akkor azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk azért, ott megismerjük egy kicsit azokat azt a világot, amiben játszódik az az adott regény.
0: És akkor ez is cél ezek szerint?
1: És szerintem ez azért cél, mert ezek összekötnek bennünket, olvasókat, és összekötnek egy generációt esetleg, tehát hogyha azon gondolkodunk, hogy mi köt össze egy generációt, akkor nyilvánvaló, hogy a popkultúra elemei, de azért egy picit az olvasmány élmények is ide tartoznak, és segítenek beszélni róla. Tehát azok a regények, amik mondjuk a két világháború között játszódnak, azok nagyon sokat segítenek abban, hogy megismerjük a két világ, vagy merjünk beszélni, tudjunk akár családi sztorikat is feleleveníteni, és legyen egy közös történet magvunk. Akár az két világháború közötti, vagy mondjuk nekünk van egy fantasztikusan izgalmas hóhér nyomoz Budán Mátyás király idejében egy ilyen krimi sorozatunk, tehát én például sokkal többet megtanultam ebből a sorozatból, Mátyás világának a mindennapjaiból, Grácer L. Tamásnak a tollából születtek ezek a regények, hogy nevet is mondjak, mint mondjuk akár az iskolában, amit tanultam, hogy ott milyen bűzök voltak, hogy viszonyultak az emberek egymáshoz, tudtak-e fürdeni, szóba állt-e egymással a hóhér meg a köznép, hogy vitték el a szemetet. Tehát ugye azok a dolgok, amik az életünket ma is szervezik, azok akkor is voltak, hát emberek éltek akkor is, meg ma is, és erre így valahogy sose gondoltam korábban.
0: Hogy miért maradt meg ennyire, ugye? Nem sokára jövünk vissza, szó lesz még a pályázatról is. Balog Endre a vendégem, a Prékiadó vezetője.

0: Ez az Intermezzo, Balogh Endrével beszélgetek, a Prékiadó vezetőjével. Hát ez most egy nagyon sűrű és eseménydús időszak számotokra, hiszen egyrészt készültök az ünnepi könyvhétre, másrészt pedig a krimi pályázat véget ért, hamarosan lesz az ünnepélyes díjátadó. De kérlek, mesélj még egy kicsit arról, hogy hogyan zajlott, hány kézirat érkezett, mekkora volt az érdeklődés?
1: Szerintem óriási az érdeklődés, tehát hogyha regénypályázatra 120-nál több pályázat érkezik, az azt jelenti, hogy az arra van igény Magyarországon. Mi egy amerikai típusú pályázatot írtunk ki, tehát először kértünk egy szinopszist, vagyis egy összefoglalását annak, hogy miről szól maga a regény, és kértünk egy szövegmutatványt az elejéről, tehát nem a végéről, hanem az elejéről, az pedig arra szolgált, hogy meg tudjuk ítélni, hogy milyen maga a nyelvezete, a gondolkodásmódja a szerzőnek. Tehát ez nem kellett egész regényt beadni, tehát ez nagyon fontos. Akkor kiválasztottuk ebből a 120-nál többből a shortlistet, őket értesítettük, és őnekik kellett utána volt rendelkezésre állt talán egy 4-5 hónap, vagy 6, és őnekik ez alatt az idő alatt kellett befejezni ezt a regényt. 11 embert választottunk ki, van egy fantasztikus zsűrink, a zsűrink részben olyan emberekből áll, akik maguk is krimi írók, tehát a Prékiadónál Grácerel Tamás és Báni Dililla azok, akik egyébként az előző krimi pályázatot megnyerték már, ők is ennek tagjai voltak, vagy Lichter Péter krimi író, vagy Pintér Tibor szintén krimi író és esztéta, valamint Péceli Dóra szerkesztőnk, a Prékiadónál Elvarga Péter szintén munkatársunk és én, tehát így voltunk a zsűri tagjai, és utána, amikor már megérkeztek a teljes kéziratok, akkor újra átolvastuk, a 11-ből 10 beküldte, volt, aki sajnos nem tudta befejezni, és csak félkész művet küldött be, de hát őt majd megkeressük versenyen kívül, mert nagyon izgalmas, amit csinált, és hát, ha befejezi.
0: Hát előbb-utóbb biztos, meg kell, hogy történjen.
1: És akkor így együtt különböző szempontrendszereket kidolgoztunk, és pontoztunk. Uh-huh. És így jött ki az a sorrend, hogy
0: ez most elárulható, ugye?
1: Most már eláruljuk, igen mert Beres Tamás lett a harmadik, Nagy Judit Áfonya a második, és Zborai Krisztina az első.
0: Mit lehet tudni a művekről?
1: A művek szerintem, hát akkor menjünk így hátulról. Uh-huh. Most jó. Ugye ez egy olyan, annyit azért elmondok, hogy a díj többek között az, hogy megjelenik a regény. Hogyha a mi velünk való együttműködés során sikerül úgy kidolgozni azt a művet, hogy valóban mi is azt mondjuk, hogy megjelenhet. Ugye minden regényt szerkeszteni kell, itt ez feltétel volt, hogy ők ebbe belemennek. A Veres Tamásnak a Gyilkosság a Kaksinál című könyve az abszolút ma játszik, ez egy bútorgyárban játszódik, és hát gyilkosságok vannak, nagyon érdekes, hogy a kaksi finnül azt jelenti, hogy kettő, és leírva egészen mást gondolnánk, és ez már mutat abba az irányba, hogy ez egy picit krimi paródia. Döbbenet volt, mert azt gondoltuk, hogy krimi paródiát Magyarországon csinálni, tehát ez nem fog jól kijönni, de a szerzőnek sikerült, és imádtuk mindannyian a humorát. Nagy Judit Áfonya Szirén című regénye az a második helyezett lett. Ő egy ikerpárról ír, akiknél hála Istennek nem azt emeli ki, hogy hasonlítanak egymásra, amiből ugye már Dunát lehet rekeszteni ilyen történetekből, meg hogy ugyanúgy öltöznek, vagy nem ugyanúgy öltöznek, hanem azt mutatja be, hogy mennyire összenő két fiatal, vagy két ember, hogyha ugyanazokon a problémákon nevelkednek, hogy így fogalmazzak, egy kicsit elhanyagoló anya, minden hónapban más férfival az apa szerepben, és így felnőni, az így a nagyszülőkhöz menekülés, a bentlakásos iskolába menekülés, és szerintem egy nagyon izgalmas az, ahogy ezeket a lélektani folyamatokat a Áfonya bemutatja. Zborai Krisztina pedig egy Hátvéd ne legyen gentleman címmel írt a 30-as években elején játszódó regényt, ami a focista közegben játszódik, tehát picit ismerjük ezt az időszakot már a magyar irodalomból, ugye kell egy csapat, ezt mindenki hallotta már Mándi Ivántól, és tehát újságírók és focisták, meg nemzetközi, még a filmszínészek is egy picit befigyelnek, nagyon, tehát az ő stílusától én elájultam, tehát ez az, amit szerintem nem lehet tanulni. Van benne egy icipici 30-as évekbeli stílus is, de közben precíz, picit Márai Krúdi beütések, vagy Kosztolányira is gondolhatnánk, és a történetvezetés az ő esetében is fantasztikus, és nagyon fontos, hogy ott arról is szó van, hogy az igazi kiugrást majd egy angol csapatnál való játék fogja okozni a kapusnak. Ez ugye ma számunkra ismert, mert Szoboszlai Dominik Angliában játszik, fantasztikus focista, fantasztikus ember bizonyára, és ugyanez egy 30-as években már szintén ott volt. Tehát nekem ez így kerek, kettő ma játszódik, egy a 30-as években.
0: Volt vita?
1: Mindig vannak olyanok, akikért könnyet hullatunk, de aztán a végén ezek a bizonyos pontozások, ezek azért nagyon pontosan kimutatták, hogy mégiscsak hogy álljon el a végső sorrend, és nem volt kérdés. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki nagyon tetszett, aki például nem fejezte be a munkáját, ő nekem nagyon tetszett, hogy őt meg fogjuk azzal keresni, hogy majd versenyen kívül meg tudjuk jelentetni a regényét, hogyha jó lesz.
0: Versenyen kívül legyen kedves befejezni. Nagyon szépen köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Balogh Endrével, a Prékiadó vezetőjével.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 8. kerületben, a Baross utcában, a Szent Királyi utca közelében veszélyelhárítás miatt. A két irány forgalma felváltva halad. Az Orci tér felé közlekedő 72-es és 83-as trolibusz, valamint 9-es autóbusz a Szent Királyi utca megállóban nem áll meg. Erős a forgalom a Margit körúton, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól déli irányban, illetve a Közraktár utcában befelé. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca közötti lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Vendégem Balog Endre, a Pré kiadó vezetője, a kiadó természetesen megjelenik a 97. ünnepi könyvhéten is, különböző eseményekkel, köztük egy díjjal is, ami hát mindenképpen figyelemre méltó. Mit szimbolizál ez a díj?
1: Valóban a Pré kiadó összefogott a Hummel borászattal, egy villányi naturborász, egy Horst Hummel nevű ember, aki egyébként fantasztikusan beszél magyarul is, délvidéki, vajdasági származású, és aztán visszaköltöztek a kitelepítés útján, ugye második világháború után a családja Németországba, ő már ott tanult jogot, újságírást, filozófiát, és ő úgy gondolja, hogy az irodalomnak és a borászatnak nagyon-nagyon sok köze van egymáshoz. Németül, ugye például a szüretelés az Weinlesen, tehát olvassák a szőlőt, vagy hát a bort, akkor a szőlőben ugyanúgy sorok vannak, mint a könyvben, és egy csomó ilyet szeret elmondani mindig. Ő neki ez egy olyan szellemi tevékenység, a maga az olvasás is, amit, tehát voltunk nála Villányban is, Hegyekben állnak a könyve, ő személyesen ismerte Kertész Imrét, Eszterházi Pétert, nagyon jó barátságban van több magyar íróval, és most velünk fogott össze, korábban a Jelenkorral, ez egy pécsi irodalmi folyóirat, volt már két díjuk, Kukorelli Endre és Márton László kapta meg, és most velünk fogott össze, vagy mi fogtunk vele össze, és tovább visszük ennek az egyébként rövid időre megszűnt díjnak a hagyományát, és idén az ünnepi könyvhéten fogjuk átadni. Lehet már tudni, hogy Bodor Ádám idén 90 esztendős, nagyon

0: nagyon fontos, nagyon híres, egyébként világszerte híres író az, aki ezt a díjat kapja. Kulcsár Szabó Ernő fogja laudálni, aki szintén nagyon fontos a magyar irodalom értés szempontjából, és irodalom közvetítés szempontjából is. Ő maga volt Berlinben, egy jó ideig vezette az ottani magyar tanszéket, és Budapesten meg Pécsett pedig az irodalom elméletészeknek a sorát
1: mikor növelte. Lesz a
0: diátadó a Vörös Marti téren lesz, pénteken 16 órakor, jelen lesz a szerző maga, jelen lesz a díj névadója, Hummel úr is, és a közönség soraiba, mert annyira sok ember nem fér el, ott lesznek a zsűri tagok, akik a Pré különböző munkatársai, például a Pré.hu nevű művészeti portál főszerkesztő helyettes, a Horváth Florencia, vagy az imént említett Péceli Dóra, tehát fiúk is, lányok is vegyesen. Ami nagyon fontos, hogy mindenki sokat olvas köztünk, és azért esett többek között a választás Bodor Ádámra, egyrészt megkerülhetetlen, másrészt tényleg 90 éves, de nekünk megjelent róla már a Pré című folyóiratnak egy Bodor Ádám száma, aztán adtunk már ki egy nagyon vastag Bodor Ádám műveit elemző kötetet is, tehát hozzánk is van valami köze.
1: Hát elég erős kapcsolódás.
0: Így van.
1: Ez.
0: Így van.
1: Még ezen kívül mi mindennel készültök az ünnepi könyvhétre?
0: A kiadónak ugyanúgy, mint más kiadóknak, lesznek dedikációi, tehát jönnek pénteken, szombaton, vasárnap olyan szerzők, akikkel így személyesen lehet találkozni, és ami szerintem a legizgalmasabb, hogyha valaki teheti, akkor jöjjön ki szombat este a könyvhétre, mert ahogy lemegy a nap, és bezárnak szépen a könyvárusító helyek, a standok, úgy előkerülnek azok a borosflaskák, meg kis pogácsák, amiket erre a célra visznek a kiadók, és hagyomány most már, hogy egy picit vendégül látják azokat az olvasókat, akik, meg hát szerzőket is, akik épp akkor arra járnak, és társaságra vágynak, még talán egy koncert is szokott lenni ilyenkor a Vörös Marti téren a nagy színpadon. Úgyhogy zene is van, meg társaság is van, és ennél meg szép irodalom is van, szerintem ennél több nem nagyon kell.
1: Teljes a program, mi másra van szüksége az embernek, ugye?
0: Így van.
1: Jövünk vissza Balogh Endrével, a Pré kiadó vezetőjével.

0: Az Intermezzo vendége Balogh Endre, a Prékiadó vezetője, aki már nyilvánvalóan minden erejével az idei 97. ünnepi könyvhétre készül, hiszen itt vagyunk annak a kapujában. Milyen könyvekkel készültök ilyenkor? Milyen szempontokat vesz figyelembe a kiadó, hogy mit vigyen ki?
1: Egyrészt megváltozott egy picit a könyvhét szerkezete, most már megengedik, hogy a szervezők, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megengedi már, hogy ne csak azok a könyvek legyenek könyvheti könyvek, amik az utolsó 2-3 hétben jöttek ki a nyomdából. Ez a nyomdák számára nagyon nagy könnyebbség, mert irdatlan munka volt nekik ez a könyvheti mizéria. Most már azt lehet csinálni, hogy minden, ami eddig a magyar könyv megjelent az évben, azt könyvheti könyvként lehet bemutatni, prezentálni. Úgyhogy mi például nagyon odafigyeltünk arra, hogy jelenjenek meg a verses köteteink még a költészet napja előtt, tehát április előtt, és így 4 verses kötetünkből 3-nak sikerült időben megjelenni, a negyedik most jött ki nem régen a nyomdából. Ezek Méhes Károlynak a Kezdővak című verses kötete, Kovács Edvárd első kötetes egyébként Edvárd, a másik Égy című verses kötete, Veszprémi Szilveszter Víjogók és Nyerges Gábor Ádám Messziről jött vendégek című könyve. Ők teljes mértékben szép irodalom, tehát belőlük szerintem rengeteg mindent meg lehet tudni a Méhes Károly könyvéből, hogy hogyan veszi észre az ember, hogy a körülötte hát elfogynak az ismerősök, tehát ő nem egy első kötetes szerző. Kovács Edvárd is azért valamiért ilyen busongó fajta típusú irodalmat mutat, a másiké, ez egy kicsit azért a halálról szól. Szintén Veszprém Szilveszternek a Cigány mitológia felé nyitó víjogók című könyve az nagyon izgalmas szerintem azoknak, akik azt gondolják, hogy létezik kultúrája a cigányságnak. Nyerges Gábor Ádám pedig már egy sokadik verses kötetével jelentkezik, szintén ő egy kicsit közéleti problémakör irányába, hétköznapi kérdések irányába nyitott. Ez a 4 verses kötetünk lesz, ezen kívül 3 prózát mutatunk még be, magyart, az egyik az Kakukktojás, de ezzel kezdem, mert nagyon szeretem, Kornis Mihály, tavaly jelent meg ugyanez a regénye, de idén kapott érte Artisziusz díjat, úgyhogy őt is kivisszük dedikálni a könyvhétre. Nem akarok róla többet beszélni, mert rengeteg kritika szerencsére született róla, lehet tudni, és Kornis Mihályt azt hiszem, hogy mindenki ismeri. A másik, akinek regénye jött ki, Lichter Péter, ez egy krimi, a detektív, aki baglyokat filmezett, ez a címe, és ő egy olyan világba vezet el bennünket, amit remekül ismer, mert Lichter Péter kísérleti filmes, tehát ő maga is filmrendező, ezen kívül nagyon sok filmes könyve van már, és egy olyan helyre visz el bennünket, egy fiktív helyre, ahol kísérleti filmfesztivál van, és itt történnek a bonyolultabbnál bonyolultabb gaztettek. Természetesen a főszereplőt Lichter Péternek hívják.
0: Ez természetes?
1: Úgy gondolom, hogy az ő esetében igen, mivel itt valóban egy olyan tevékenységről van szó, amit ő maga is csinál, ami hozzá kapcsolódik. Mohácsi Balázs, aki egyébként korábban a Jelenkor című folyóiratnak volt a szerkesztője, most Bertók László kutatóként dolgozik és tanít is a Pécsi Tudományegyetemen. Újabb Narancsok gurulnak el címmel írt egy nagyon vastag regényt. Ebben a vastag regényben nagyon egyszerű dolgokat próbál bemutatni. Ez a nagyon egyszerű dolog az, hogy meghal egy édesapa, ami utána marad, azok az eszközök, azokat a fia kell, hogy használja ugyanabban a tárgyi környezetben, és hogy hogyan módosul a fiúnak a tekintete például, aki ebben az esetben egyébként szintén író vagy költő, és egy korábbi verses kötetnek a megjelenése meghiúsul amiatt, mert megváltozott a környezet, tehát már nem él az apa, tehát annyi minden más lett, és már nem állja meg a helyét az a kötet úgy. Tehát nagyon, szerintem nagyon fontos az, hogy ki hogyan értelmezi önmagát. Ebben azért van fikció is természetesen, mert hát nem önmagát értelmezi mégsem, tehát nem a pszichológusnál vagyunk, de nagyon tanulságos az, hogy hogyan dolgozzuk fel a mi saját életeseményeinket, mondjuk íróként. Tehát ez Mohácsi Balázsnak a regénye, Újabb narancsok gurulnak el címmel, és akkor én mindenképpen szeretném megemlíteni a külföldi könyveinket is, mert bár az ünnepi könyvét az kizárólag a magyar könyveknek az ünnepe, de nyilván minden kiadó kiviszi az éppen aktuális, friss külföldi könyveiket is, vagy könyveit is. Nekünk van egy félig meddig magyar, Kéla Caga, egy fantasztikusan kedves kanadai költőnőnk, ő neki az édesapja volt magyar, aki az 1956-os forradalom után ment külföldre, Félúton címmel, egyébként szintén az édesapa elvesztésével előállt új helyzetet próbálja feldolgozni, Félúton, nem is véletlenül ez a címe az ő életében is, hogy Félútra érkezett ezzel. Van egy zseniális festőnő, Tamara Lempicka, ugye Madonna gyűjti, vagy Barbara Streisand, vagy Jack Nicholson, tehát nagyon fontos emberek gyűjtik az ő festményeit, és az egyik legdrágábban eladható festő a 20-as, 30-as években készítette a legmenőbb festményeit, és aztán a háború elől az USA-ba költözött, róla írt egy kétkötetes életrajzi regényt egy lengyel szerző, ennek a Tamara a vulkánhuga című második része jelent meg most.
0: Milyen beszédes cím?
1: Nagyon izgalmas, élete végén a vulkánhoz költözött Peruba, és nem tudta lefesteni. És ez egy nagyon tényleg beszédes, tehát ő maga egy vulkán volt. A személyisége nem is biztos, hogy mindenki elbírta olyan könnyen viselni. Erről szólt többek között ez a második rész, hogy mennyire nehezen viselte például a lányát. Lehazudta a korát természetesen ő is, mármint a Tamara. Nem is vallotta be, hogy neki van lánya hosszú ideig. A testvéreként próbált mesélni róla. Nagyon furcsák ezek a művészek, és itt ezek nagyon, nagyon szeretem ezt a könyvet. Én szerkesztettem, úgyhogy fantasztikus a stílusa, és Mihály Zsuzsa fordításában ez gyönyörűen átjön. Van egy Vazareli regényes évszázad, a bővített kiadás című könyvünk. Ez azt jelenti, hogy egy 80 valahány oldalal hosszabb, mint az előző kiadás. Pierre Vazareli írt hozzá még 80 oldalt. Ugye Viktor Vazareli 120 éve született, most látható egy kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, és az utóbbi időszaknak a küzdelmeit mutatja be a Pierre ez ebben a plusz 80 oldalban, de az egész könyv az egész évszázadot, és magának a Vazarinek a valóban nagyon regényes életét a szerelmeivel, a feleséggel, a művészetének a kialakulásával, hogyan jutott el a világhírhez. Tehát ugye voltak időszakok, amikor Picasso és Vazareli volt a két leghíresebb művész. Ezen kívül egy portugál 19. századi családregényünk van, és egy katalán verses kötetünk. Érdemes szerintem kilátogatni a 74-es standra, amire az van kiírva, hogy Prae.
0: Nagyon színes a kínálatotok, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a pogácsa és a bor miatt. Érdemes egyáltalán az ünnepi könyvhétre kilátogatni. Nagyon köszönöm, kívánom, hogy minél többen legyenek ott körülöttetek is, meg hogy egyáltalán legyen nagy közönsége, tehát minden évben ez van. Reméljük, hogy nem lesz nagy hőség vagy nagy esőben, nagyjából ez a két véglet van, hanem most azért jó lenne, ha egy kicsit ilyen kiegyensúlyozottabb időjárás lenne.
1: Így van.
0: De ez ügyben nem sokat tudunk tenni.
1: Ez az egyetlen, amiről nem tehetünk. Minden másról mi tehetünk.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Budai alsó rakparton a Petőfédnél észak felé, a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölényi György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Két héten keresztül nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Ehhez kapcsolódik egy játék is. A mai kérdésünk a következő. Mi a neve annak a tudományos területnek, amely a kórokozók terjedését vizsgálja? A. Dermatológia, B. epidemiológia, vagy pedig C. sejtan? A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között pedig naponta egy-egy öt termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének negyedik tétele következik itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Nyakunkon a nyári szünet, úgyhogy most budapesti diákmunkákról fogunk beszélgetni. A helyzet egyszerű vagy bonyolult, nem tudni, kedves szülőtársak, ezért érdemes lesz a következő percekben fülelni. Második Szabolcs a Műisz iskola szövetkezet igazgatósági tagja van itt, őt faggatom, de persze először üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Azért kérdeztem, vagy azért mondtam, hogy most bonyolult a helyzet, vagy egyszerű, mert valószínűleg nem ott tartunk már, hogy egy diákot kiállítanak 3 darab szórólappal, utána adnak neki valami zseppénzt, hogy fogja be a száját, és aztán menjen és költse el fagylaltra. Remélhetőleg az életettől messze előrébb tart, és minden munkáltató, vagy diákot alkalmazó betart minden szabályt, többek között ezt is figyelik önök, ugye? Tehát mi a helyzet, és mire érdemes a szülőtársaknak is figyelni?
2: Hát elsősorban tegyük tisztább ezt a diákmunka történetet. Tehát régen a diákmunka az valóban arról szólt, amit ön is megemlített, az elején kiállították szórólapozni, mára ez a tevékenység az egy tiltott dolog. Ilyen jellegű diákmunkák nincsenek is. Tehát gyakorlatilag manapság a diákok már majdnem, hogy ugyanolyan munkaerőnek számítanak a cégeknél, mint a teljes értékű munkavállalók, hiszen ugye a gyakornoki programoknak köszönhetően egyre több cég méri fel már a későbbi munkavállalói állományt, és ezek alapján keresnek a diákok is munkalehetőségeket. Itt nagy vonalakban beszélünk, ahogy a szakmai munkák esetében, amennyiben egy adott cég gyakornoki programjába elmegy egy diák, és ott megfelelően teljesít, még akár a tanulmányi idő fennmaradó részére a cég vállal bizonyos úgynevezett ösztöndi fizetést is, annak függvényében, hogy a diák az a későbbiekben nála végezve majd főállású munkát.
1: Örömmel hallom, nem véletlenül vezettem fel így, hogy kb. Az első mondatban eloszlathassuk a kételyeket, de mégis biztos vannak dolgok, amikre érdemes odafigyelni, ahogy jeleztem, minket általában a diák munkát végző fiatalok szülei hallgatnak leginkább. Milyen tanáccsal lássák el a csemetéjüket, ha azok dolgozni szeretnének a nyáron?
2: Hát ugye nagyon fontos dolog, hogy ugye a munkaszerződésnek a megléte. Ugye az iskola szövetkezeten keresztüli szerződéskötésnek a lényege, hogy az iskola szövetkezet vállalja a felelősséget a diák után elvégzett, diák által elvégzett munkáért. A diák szövetkezet, iskola szövetkezet köt szerződést a diákkal, ez minden esetben megtörténik. Amennyiben a diák a szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégzi a tevékenységet, a munkát, abban az esetben biztosított arról, hogy a bére kifizetése kerül. Az iskola szövetkezetek ugye gyakorlatilag csak és kizárólag leinformált, leellenőrzött munkalehetőségeket kínálnak a diákok számára. Tehát itt az olyan jellegű fekete kifizetés, vagy bármi, amiről hallunk a piacon, ez elképzelhetetlen.
1: Örömmel hallom. Ugye 2 dologból áll össze a munkavállalás, a kötelezettségekből meg a jogokból. Mit tapasztalnak a diák munkát vállalók mindkettővel? Egyformán tisztában vannak, vagy esetleg mi, akik már egy idősebb korosztályt és véleményt képviselünk, azt gondolhatjuk, hogy a jogaikkal nagyon is tisztában vannak, de a kötelezettségeikre fel kell hívni a figyelmüket.
2: Külön kell választanunk a diákokat ilyen szempontból. Azok a diákok, akik először vállalnak munkát, mi akik mondjuk középiskolából csak a nyári szünet idejére vállalnak munkákat, azok egy picivel tájékozatlanabbak, de ugye erre vannak a call centeres meg az ügyfélszolgálatos kollégák, hogy ezekről őket felvilágosítsák. Az a diák munkaréteg, aki ugye az egész tanév ideje alatt vállal munkát, azok ők már sokkal tudatosabbak, sokkal felvilágosultabbak, sokkal tájékozottabbak mind a munkajog, mind pedig a kötelezettségek terén.
1: És akkor tegyünk tisztább így a végén még egy fontos szerintem szabályt, vagy határt, diák munkát hány éves kortól, vagy milyen jogállástól függően, és meddig vállalhat egy fiatal?
2: Hát a hivatalos besorolás, illetve a törvényi szabályozás értelmében 15 év fölött lehet nyári munkát vállalni, itt vannak különböző megkötések, hogy csak nyári szünet időben, csak szülői engedéllyel, 12 órát nem dolgozhat, éjszakai műszakban nem dolgozhatnak, ezek a megkötések általában 18 éves korig érvényesek, 18 éves kortól már szülői engedély nélkül vállalhatnak munkát, és egészen addig tud diák munkát vállalni, amíg nappali tagozatos hallgató jogviszonnyal rendelkezik.
1: Tehát a jogviszonytól függ, nem az életkortól. Mit tapasztalnak? Nyilván nem önök az egyetlenek a piacon, van egy csomó iskola szövetkezet, van közöttük verseny, vagy szolgáltatásbéli különbség, vagy válogatnak ugyanúgy a munkavállaló diákok ezek között, a szervezetek között, mint ahogy mi válogatunk a különböző szolgáltatók között. Mi a helyzet a piacon, ha úgy tetszik?
2: Hát azt látni egyébként, hogy az iskolaszövetkezetek bizonyos része specializálódott. Ugye mi esetünkben is ugye elsődlegesen a szakmai munkák, a szakmai gyakorlatok, a gyakornoki programok azok, amik dominánsabbak a munka lehetőségeink közül. Viszont ugye sok iskola szövetkezet az egy sokkal szélesebb körű munkakínálattal rendelkezik, tehát ők akár képesek a kétkezi betanított munkákat is kínálni a diákjaik számára. Uh-huh. Nálunk is vannak ilyenek, de nem túlnyomó részt. Tehát nálunk elsődlegesen a szakmai munkák azok, amik a jellemzőbbek.
1: Tehát iskola szövegkezetje válogatja, hogy ilyen csúnya magyarsággal beszéljek. Nem árt a kedves szülőknek körülnézni és segíteni az ifjú csemetéknek, főleg minél fiatalabb, annál tájékozatlanabb, ha jól értettem. De további információkat a muis.hu, hiszen a MÜISZ iskola szövetkezet igazgatósági tagjával beszélgetek, tehát a MÜISZ, nyilván ugye a MÜISZ ékezetek nélkül, a muis.hu oldalon mindenféle tudnivalót megtalálnak a kedves szülők, hogy segíthessék munkát vállalni óhajtó csemetéjüket. Másodi Szabolcsal tehát a MÜISZ igazgatósági tagjával hívtuk fel a figyelmüket mindezekre. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk, viszont hallásra.
2: Én köszönöm, viszont hallásra.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Szakértők szerint, ha nagyon higiénikusak akarunk lenni, akkor a törölközőket 3 használat után cserélni kell. Ennek az az oka, hogy a fürdőszobai klíma remek táptalajt teremt a baktériumok szaporodásának, így aztán a törölközők még használat nélkül is egyre piszkosabbak lesznek. Minimum 40 fokon érdemes őket mosni, viszont tudták-e, hogy az emberek átlagosan 16 nap ponta cserélnek ágyneműt. Ez azonban egy nagyon rossz eredmény, ugyanis a szakértők szerint az ágyneműket hetente kellene cserélni, így ugyanis kevesebb elhalt bőr kerül az ágyunkba. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton egész napos minifesztivál várja az érdeklődőket a japán kert különleges környezetében. A program középpontjában Lakatos Ábel kerámikus művész kiállítása áll, illetve kézműves kerámia vására és élmény agyagozásra is készülhetnek. A látogatók japán teaszertartáson is részt vehetnek, miközben betekintést nyerhetnek a kortárs kerámia művészet világába. Délutántól a tó felé nyúló pagodában kísérleti elektronikus zenei koncertek teremtenek különleges hangulatot. A rendezvény a művészet, a természet és a közösségi élmények izgalmas találkozását kínálja minden korosztály számára. Csütörtöktől vasárnapig Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek találkoznak az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik a lelkes ásványbőrzét a budapesti Momsportban. A rendezvényen több mint 100 kiállító kínál ásványokat, drágaköveket, ősmaradványokat, meteoritokat és különleges ékszereket. A családokat interaktív programok, ásványhatározás, aranymosás és látványos bemutatók is várják. A bőrze remek lehetőség arra, hogy közelebbről is megismerjük a természet több millió éves kincseit. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Rákóczi híd Budai hídfőjénél, a Budai alsó rakparton a Petőfénynél észak felé, a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagykörúton szakaszonként. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bereni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy olyan úriember jön, aki szerintem nagyon izgalmas életet élt, rengeteg mindent talált fel, a neve biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de hogy hogyan kapcsolódik Budapesthez, ezt tudhatják most meg. Nikola Tesláról van szó.
2: Igen, hát Tesla élete az legalább annyira fantasztikus, mint a találmányai és az öröksége, amit ránk hagyott. Egy szerb ortodox pap fiaként Horvátországban született 1856. május 27-én. Tehát 170 évvel ezelőtt, és előbb a gráci műszaki főiskolán, aztán a prágai egyetemen tanult, és az első munkahelye volt az, ami már őt Budapesthez köti, ugyanis 25 éves korában, 1881-ben Pesten a Puskás Tivadar féle telefonközpont üzembehelyezésén dolgozott technikusként. Csak zárójelbe teszem, hogy érkezése után néhány hónappal a megfeszített munkától idegösszeomlást kapott, és a Városligetet egy munkatársa és jó barátja, Szigeti Antal ösztönzésére kereste fel, ugye a meggyengült idegállapotára hivatkozva. Ő volt az ugyanis, aki rábeszélte a rendszeres testmozgásra Teslát, és arra, hogy tegyen a szabadban sétákat, amitől reményeik szerint majd visszanyeri az egészséget. És az egyik anekdóta szerint egy ilyen alkalommal Tesla Szigetivel sétált a Városligetben, és épp Goethe Faustját idézte, idézem, az istenség lehull, pár pillanat még, szerezhet testi szárnyat is az ember, és a legenda szerint ebben a pillanatban villant Tesla agyába a felismerés, egy ötlet, amelyet le is rajzolt sétabotjával a Városligeti porába barátjának, és ez volt a váltóáramú dinamó és motor működésének első koncepciós rajza. Ez a szabadalom, ez a találmány, ez ott valahol a Városligeti porban született meg. Hogy ez igaz-e, hogy így volt-e pontosan, vagy nem, azt nem fogjuk már megtudni, de minden bizonnyal a pesti séták során találta fel a váltóáramú berendezések működési elvét. A város ugye ekkoriban a millenniumot megelőző évtizedben vagyunk, nyüzsgött, rengeteg inger, rengeteg minden történt, és hát szeretnénk sokan azt hinni, hogy ez a fajta inger gazdag környezet volt az, ami Teslát arra inspirálta, hogy ez a találmány kipattanjon szikraként az ő elméjéből.
1: Nem volt sokáig itt Magyarországon, merre vitte tovább az útja?
2: 1882-ben Párizsba költözött, Puskás Tivadar ajánlásával a Continental Edison Company-nál dolgozott elektromos készülékek javításán és fejlesztésén. Egy évvel később a strasbourgi küldetése alatt Tesla megépítette a Városligetben feltalált váltóárami motorjának első kísérleti példányát, ebben forgó mágneses teret használt a motor meghajtásához, és erre aztán 1888-ban szabadalmat kapott az USA-ban. Rádöbbent tehát a forgó mágneses tér elvére, amit a Westinghouse cég alkalmazott a világ első váltakozó áramú erőművénél, a Niagara vízesésnél, és a Niagara erőmű tette lehetővé, hogy a váltakozó áram hatékonysága kiterjedjen a hosszú távú villamos energia átvitelére, és ez valóban megváltoztatta a világot. A motort sokan az emberiség 10 legfontosabb találmányai közé sorolják, és a mai napig az elektromos berendezéseink alapja. Tehát ez tényleg egy hatalmas jelentőségű felfedezése volt Teslának.
1: Volt Budapesten, volt Párizsban, Amerika mikor jött az életében?
2: 28 éves korában, 1884-ben indult Amerikába, szegényen, néhány centtel a zsebében, de zseniális találmányaival érkezett az ígéret földjére, és hát az ő kreativitását jelzi, hogy Amerikában 112 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, összesen 146-ot. És a már említett találmány mellett olyan találmányok kötődnek még hozzá, mint a mikrohullám, a neonlámpa, de a rádió és a radar kifejlesztése is Teslát dicséri.
1: Itt Budapesten őrzi-e valami az ő rövid itt tartózkodásának emlékét?
2: Budapesten nem, érdekes módon, hanem Pomázon találunk Tesla emlékeket, ugyanis 1881-82 telén, ugye ezzel kezdtük az emlékezést, Tesla anyai nagybátyjánál, Paja Mandicsnál és családjánál vendégeskedett Pomázon. Pomáz nagyon nagy becsben tartja, és nagyon pontosan emlékezik Tesla itt töltött heteire, hónapjaira, olyannyira, hogy az ő születésnapja május 27-e Tesla nap is lett, úgyhogy 2026-ban, most idén, ezen a napon emléktáblát avattak annak a háznak a falán, ahol ő tartózkodott, ez a Luppa Vidor utca 3 szám alatti ház, a Luppa ház. Itt töltötte tehát ezt a 81-es, 82-es telet. Van egy mellszobra is Teslának a Teleki Vattai kastély udvarán, erről már beszéltünk korábban, különben, amikor Pomázról beszéltünk, és van Tesláról utca, illetve iskola is elnevezve Pomázon. És akkora itt a Tesla kultusz, hogy még a nevével fémjelzett szabaduló szobát is létrehozták, ekköré aztán egy legendát is szőttek, ez csak legenda, tehát tényleg semmi valóság alapja nincsen, de a szabaduló szoba története szerint a tudós föld alatti laboratóriumának egyik bejáratát találták meg a pomázi kastély alatti pincerendszerben, és Tesla elfeledett kutatásai itt rejtőznek. Tehát Pomázon él a mai napig Tesla emléke.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Mörk Leonóra író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgettünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. 5 és 6 óra között pedig itt járt nálunk Balog Endre, a Prékiadó vezetője. Krimik, könyvek és díjak. Pezsgő programokkal készül a kiadó a 97. ünnepi könyvhétre. Maradjanak velünk a folytatásban is, én azonban búcsúzom, köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja majd önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás-ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függő hídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csak nem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel állt, és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét, arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észtfővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben a Táncsics Mihály utca 9 szám alatti épület eredetileg kaszárnya volt, majd később egy ideig börtönként működött. A falán emléktábla hirdeti, hogy itt raboskodott többek között Kossuth Lajos, majd Táncsics Mihály. 1848. március 15-én a fellázadt nép innen szabadította Táncsicsot, akinek nem volt nehéz dolga, mivel a rácstalan ablakokat mindössze le kellett feszíteni, és már is kiléphetett az utcára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök.